0: A Rádió Antrét.
1: Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: Rádió Andrét. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt június 25-én 6 óra múlt 4 perccel. Bevallom, egyre fáradtam vagyok ebben a kánikulában, gyanítom, nem vagyok ezzel egyedül. De majd segítünk egymásnak. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 11-12 perccel, június 25-én kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és bizony narancs figyelmeztetés van. Hőség miatt már most 22 fok fölött járunk. Mindjárt mondom, 23. Igen, ezt írják nekünk az időképen. És hát tovább fokozódik a kánikula, ma már 34-35 fok is lehet majd a csúcs hőmérséklet, és hát napot, felhőt nem látunk majd az égbolton, csak a napot. Úgyhogy igen, folytatódik a tendencia, egyre emelkedik a hőmérséklet, vasárnapra már 40 fokot jósolnak, hát hol a vége? Utána remélhetőleg majd vége lesz, vagy legalábbis konszolidálja magát az időjárásunk, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, meg arra, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma extrém magas szintet ér el, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológiai helyzetet továbbra is a fokozódó hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozása, rosszulét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. Érdemes tehát erre is továbbra is odafigyelni. Jó, figyelzem magára, meg embertársaira, és akkor lássuk a világot. Három csoportban véget értek a csatározások a világbajnokságon. Ez szerint Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság jutott tovább az A csoportból biztosan, a B csoportból Svájc és Kanada, a C csoportból pedig Brazília és Marokkó, ugyebár a legjobb harmadikak, azt hiszem, hogy 8 is tovább jut, de hát az majd nyilván majd csak akkor derül ki, hogyha véget ér az összes csoport meccs, úgyhogy hát zajlik a VB, mondjuk úgy. Ma lesz Curaçao Elefántcsontpart és Ecuador Németország mérkőzések majd este 10 órától, és van még, maradunk a sportnál, mert a szexeli kerékpáros esélynél mindig történik valami. Az elmúlt időszak eseményeiről Steig Gábor, az egyesület elnöke számol be egy pillanaton belül.
1: A kerékpársportban, így nálunk is, ez az időszak az, amikor ugye nagy üzem van, elsősorban az országúti kerékpárversenyek vannak porondon, de minket egyébként a pályaversenyzés is érint, hiszen az egyesületünk tagja Friutás Viktor, aktuális CHL Európa bajnok, és Viktor két héttel ezelőtt Németországba kapott meghívást Stier versenyre, ahol szintén bizonyította, hogy nem véletlenül szerezte meg tavaly az Európa bajnoki címet. Azon a hétvégén ugye egy 80 körösre tervezett verseny, beleszólt az időjárás, tehát 60 kör tudtak csak menni, de sikeresen tulajdonképpen lebonyolították így a versenyt, ahogy a másnapit is, és Viktor a német motorosával, Viktor sikeres volt ezen a hétvégén, hiszen a többek között a német bajnok páros is megelőzte. A június 14-i hétvégén sikeres volt. A mostani legutóbbi hétvégén is jól sikerült, hiszen vasárnap immáron az országúton is szerepeltünk. Tour de Zalakaros nevű egynapos versenyen vagyunk túl, ugye azokon az emelkedőkön Zalakaros és környékét jellemzik. Ott ebben a nagyon meleg időjárásban nem volt könnyű több mint 130 km teljesíteni. Sós Gergely meg sikerült a dobogó harmadik fokára állni. Természetesen azért nem minden tökéletes, ugye, mert előző nap szombaton utánpótlás bajnokságon vettünk részt, Tamásiban az nem úgy sikerült. Sajnos a Máté bringásunk kicsit taktikailag elszámította magát, egy nagy hibát követett el, folyadékot azt nem úgy pótolta, ahogy kellett volna, már pedig ebben az óriási hőségben ez egy rendkívül kritikus része a dolgoknak, úgyhogy így ez az ő versenye nem sikerült. A továbbiakban úgy szintén országos bajnokság mondhatni, tulajdonképp, hogy a legnagyobb magyar bajnokság az most lesz erét vasárnap, Pannonhalmán, az Elit OB.
0: Köszönjük Steig Gábornak, hogy elmondta, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Ennyi fért a bele, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrik reggel, és boldogságos névnapot ma Vilmosnak. Igen, Vilmosnak. Germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése akarat plusz védősisak, mondjuk úgy. Mellette ünnepelhet még Viola, Vilma és Maxim szintén. Sok-sok boldogságot nekik, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrics reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát június 25-e születei, például Karinthy Frigyes magyar író, költő, újságíró, nem kell bemutatni, vagy Eric Arthur Blair, ismertem nevén George Orwell, angol író, Habas Henrik, Táncsics Mihály díjas, magyar újságíró, műsorvezető, címzetes egyetemi docens ünnepelhet ma, Linda Cardellini, amerikai színésznővel és Simon Amman, négyszeres olimpiai bajnok svájci síugróval együtt. Sok-sok boldogságot nekik, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 6:40-kor, június 25-én csütörtökön ez az Antrit reggel, csapjuk fel a kalendárimot, ahogyan ígértem, mert hogy 150 évvel ezelőtt indián törzsek legyőzték az amerikai hadsereg lovassági alakulatát a Little Bighorn-i csatában. Most figyeljen, a Cheyenne és Sioux indián törzsekkel Crazy Horse, tehát szilaj ló Sioux indián ülő bikával és két holttal együtt a Little Bighorn folyó melletti ütközetben győzte le az amerikai lovasság ezredét. Hát ez akkora csata volt, hogy bevonult a történelem könyvekbe. De aztán 35 évvel ezelőtt Horvátország és a Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Hát erre talán emlékszünk többen is. És 2016-ban egyrészt megdőlt a korábbi hajnali hőmérsékleti rekord, Budapesten 25,3 Celsius fok volt, és a napi hőmérsékleti maximum is megdőlt, Budapesten 36,6 Celsius volt, és hát van esély arra, hogy a héten megdőlnek még a rekordok, sajnos, ugyebár narancsfokú riasztás van kánikula miatt, úgyhogy vigyázzon magára, meg embertársaira. És nagyjából ennyi fért bele, Vani megérkezett, hogy kisegítsen a horoszkóppal, úgyhogy ő következik majd, de csak a dalok után.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antwi reggel, 11 perc múlva lesz 7 óra, június 25-én csütörtökön, és Vali már itt van, jó reggelt.
1: Jó reggelt, szia Dávid.
0: Hát kisegít ez engem igen. is, meg kedves hallgatót is, ne kelljen az én orrhangomat hallgatnia, a horoszkóp.
1: Így van, akkor na, elvetted a hangomat.
0: Jó, félrenyomtam véletlen.
1: Öröm, siker és felszabadultság kíséri ma a rákot. Egy olyan ügyben, amely miatt korábban aggódott, pozitív fordulat bontakozik ki. A nyitottság, a humor és az őszinte lelkesedés ma szinte mágnesként vonza önhöz a jó lehetőségeket és a támogató embereket. Csendes, mégsem unalmas nap vár az oroszlánra, amivel kapcsolatban két egymástól független eseményre figyelmezteti önt a horoszkóp. Egyrészt meg fog találni valamit, ami már jó ideje várt önre. Másrészt egy önhöz közel álló személy meggondolja magát valamivel kapcsolatban. A szűznek nem lesz feszültségtől mentes ez a nap, de javíthat a helyzeten, ha végig gondolja, nem volt-e túlságosan önközpontú az elmúlt időszakban. Nyisson egy önzetlen, kedves gesztussal azok felé, akik talán több figyelmet érdemeltek volna. Érzelmes, szívből jövő energiák határozzák meg a mérleg napját. Egy kedves üzenet, bók vagy figyelmesség bearanyozhatja a napot. Egy romantikus vagy művészi beállítottságú személy különleges hatást gyakorol ma önre. Ráismer önmagára az életőben? Bőséget, szépséget és gyarapodást jelez már a Skorpiónak a horoszkóp. Ma olyan energiák veszik önt körül, amelyek támogatják az alkotást, az önkifejezést és az örömöt. Egy kedves nő jelenléte különösen pozitív szerepet tölthet be a napban. Szélsőséges érzelmek jellemezték a nyilast a közelmúltban, de ennek most a vége. Megtalálja a belső békét és egyensúlyt, és ha azt szeretné, hogy hosszabb ideig sikerüljön így középen maradni, jobban teszi, ha kerüli a kellemetlenkedő véleményeket az életben és a közösségi médiában egyaránt.
0: Köszi, Vali, a Bakkal folytatjuk, de csak Lenny Kravitz után.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antwi reggel.

0: 5 perc múlva lesz majd 7 óra június 25-én csütörtökön. Ott hagytuk abba a horoszkópot, hogy nyilas, és akkor Vali most folytatja a bakkal.
1: Ezt az egyébként szépnek ígérkező napot elronthatja a bak, ha eljár a szája, és megsért valakit olyan szavakkal, amiket igazából ön sem úgy értett. De ez sem a világ vége, inkább tisztázza a dolgot az érintettel utólag, ha megbánta, amit mondott, vagy azt, ahogyan mondta. Új távlatok nyílnak ma meg a vízöntő életében. Egy ember lép majd be a napjába, aki más szemszögből lát egy problémát, és ezzel fontos lendületet ad. Érdemes egy nyitott szemmel járnia, mert egy beszélgetés vagy találkozás most rendkívül sokat adhat, és a kezdeményező hozzáállás ma szintén különösen sokat hoz. Reményt és biztatást hoz ez a nap a halak lelkébe. Egy olyan helyzettel kapcsolatosan, amely az elmúlt időszakban bizonytalanságot okozott, végre kirajzolódik egy kedvezőbb irány. Ma egy mondat vagy egy üzenet ráébreszti önt valami teljesen felesleges dologra, miért is van ez fókuszban? Van egy szereplő a kos életében, akivel kapcsolatban megszokta, hogy ebben a szerepben mindig ugyanazt a személyt találja. A mai nap egy kivételes nap lesz, mert ugyanezt a szerepet valaki más kezdi el játszani, mintha egy színdarabban lecserélték volna az egyik színészt. Egy olyan dolog történik ma a bikával, vagy olyan helyzetbe kerül, ami miatt úgy érzi, újra kell gondolnia néhány dolgot a világnézetével kapcsolatban. Jól teszi, ha elmélyül egy kicsit most önmagában, hallgasson az érzelmekre és a gondolatokra, amiket ez a bizonyos élmény kelt önben. A belső nyugalom viszi ma előre az ikreket a jövő felé. Egy nehezebb helyzetben ön sokkal magabiztosabban reagál, mint korábban tette volna, és ez komoly előrelépést tesz majd lehetővé. Legyen megértő azzal, aki felnéz arra.
0: Köszi, Vali, hogy kisegítettél, így készüljön akkor már a jó szerencsét. Óránk végéhez érkezünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkeznek majd a napi ötös tagjai is, csatlakoznak hozzánk ma. Egy olyan kérdést tettünk fel nekik, amit korábban beszéltünk már reggelben, ha bármilyen sport létezhetne, akkor miben lennének olimpiai bajnokok? Ugye beszéltünk már ilyen kitalált, igen, meg valódi sportokról is, ugye egy az volt a lényege, hogy vajon melyiket találtam ki én, és melyik, igen, létezik. Na hát most megkérdeztük őket is, hogy akkor miben lennének olimpiai bajnokok, hogyha bármiben olimpiai.
1: Bármiben, tehát nem sportban, hanem bármiben.
0: Bármiben olimpiai bajnokok lehetnek, akkor miben lennének azok. Teszünk mindezt azért, mert az olimpiai nap volt ugye a hét elején. Úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után, nem menjen sehol.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bali! Hozd már a föld nedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a föld nedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Ön milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálata. Meghosszabbították a hőség miatt a vörös kódot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. Siklósi Gabriella hozzátette, az elmúlt napokban már előfordult 52 cm-es mérés, de azt nem szélcsendben rögzítették. A mostani adat azért tekinthető hivatalosnak, mert a mérés nyaralás idején nem volt légmozgás. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a túlvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd, a szervezet országos igazgatója azt mondta, a Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították jövő kedd éjfélig. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzek gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentett a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két célét. Varga Mihály jegybank elnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
11: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu. Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 25-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és ugye itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy miben lennének olimpiai bajnokok, ha bármiben azok lehetnének. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antrics reggel 7 óra múlt 11 perccel június 25-én csütörtökön. Megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét, vagy legalábbis válaszol a kérdésünkre, ami ma úgy hangzik, hogy miben lenne olimpiai bajnok, ha bármiben az lehetne, amit a napi ötös egyes tagjai. Bali, neked van valami?
1: Majd gondolkozom, már elkezdtem gondolkozni rajta. Jó.
0: Akkor addig, amíg gondolkozol, kezdjük Sasival.
1: Sasi sokat járja a várost, mindig találkozik ismerősökkel is, akikkel mindig szívesen megáll beszélgetni.
0: Na hallgassuk, miben lenne olimpiai bajnok?
2: Hát először egy mondat arról, hogy a sport és az élsport, ugye, ami az olimpiára visz ki, amennyiben nagyon elkötelezett a sportoló, és nagyon kitartó, és nagyon tehetséges. Az az igazság, hogy én a sportot, mindegyiket, aki műveli, nagyon-nagyon tisztelem. Nem hinném, bár mind a két gyerekem elég sportos, meg sportol is, hogy én ebbe kitartó tudnék lenni, de gyerekkoromban balerina szerettem volna mindig lenni, mert az olyan szép, mikor úgy spiccelnek, és akkor úgy forognak, meg minden. De igazán a sportban, hát nem is tudom, a szertortát nagyon-nagyon szeretem, tehát hogyha lett volna tehetségem, stb. Kitartásom, akkor lehet, hogy abba lettem volna szívesen. De hát nem tudom, azért az úszás is, az is nagyon szép sport. Meg mindegyik sport.
1: Mindegyik sport.
0: Mondjuk balerinaként nem vagy lehetsz olimpiaiban? Nem. Mondjuk most arról van szó, hogyha bármiben.
1: Hát bármiben, dumálásban, viccmesélésben, nem, főzésben.
0: Lehetne balerina.
1: Kidumálásban.
0: Balerinaként is lehet olimpiaiban, de az fáj, nem? Amikor is spiccelnek megint.
1: Hát ez egy életforma, és azt ilyen nagyon kicsiként kezdik el, tehát arra így egészen így rákészülnek, és az egy ilyen teljes testet kíván, tehát hogy én nem irigylem őket azért, és hogyha abba hagyják, szerintem utána az úgy nagyon nehezen tud regenerálódni a test talán.
0: Hát nem? Meg most gondolod, a lábujjak, hát milyen deformitások vannak, hogy azokon
1: pörögsz. Hát meg ott nagyon szigorú szabály van, hogy mennyi tehet, hogy ehet, szóval azért sok lemondással jár, az biztos.
0: Biztos, és kérdés, hogy megtérül-e az a sok lemondás. Köszönjük Sasinak, folytassuk Évivel.
1: Évi hangja lehet, hogy sokak számára ismerős, hiszen egy ideig az Antrit reggel csapatát erősítette.
0: Na, hallgassuk.
3: Szetesen olimpiai magasságokban tudnám űzni a távolba nézést, és ez azért is hasznos, mert hogy baromira stresszoldó állítólag, úgyhogy például a bagósok, hogyha kimennek dohányozni, akkor igazából lehet, hogy nem is a cigarettától függnek, hanem a távolbanézésből, illetve hogy akkor vagy nem is a cigivel vezetik le a stresszt, hanem azzal, hogy közben ugye van tér, és akkor a távolba tudnak nézni. Én szerintem órákat képes vagyok távolba nézni, ha van terem hozzá.
1: Na. Dávid, te is távolba nézel, amikor dohányzol.
0: Nem. Ez nálam nem működik.
1: Jó, hát figyelj, mindenkinél más vagy.
0: Én kicsit olyan vagyok, amikor innen kiugrom gyorsan egy gyors cigire, mint Ben Affleck azon a mémen, hogy így...
1: arról mennyi mém született.
0: Igen.
1: De az jó
0: nagyjából
1: is.
0: Olyan. Kép, igen. Nem a távolban nézés az, ami... De verseny távolban nézés, több féleképpen meg lehet fogni ezt egyrészt, hogy
1: biztos.
0: Kilát távolabbra,
1: igen.
0: Vagy ki bír tovább távolra nézni.
1: És egy pontra esetleg.
0: Például. Pislogás nélkül. Na, köszönjük Évinek és Sasinak, hárman vannak, mi folytatjuk a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel. Rádió

0: 7 óra múlt 22 perccel június 25-én csütörtökön, ez az Antrix reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy ha bármiben olimpiai bajnokok lehetnének, akkor mégis miben lennének azok, és akkor folytassuk most Gáborral.
1: Gábor messziről költözött ide, feleségét pedig jobban rabulejtette a bor, mint őt.
0: Na, hallgassuk.
2: Örivás. Hát én feketőves alkoholista vagyok, vagy hát egészen pontosan voltam 2,5 hónappal ezelőttig, mert húsvét után megfogadtam, hogy most már csak minden második pénteken iszok. Oda kell figyelnem most már a súlyomra, úgyhogy az ember így 50-höz közelítve most már nem mindegy, semmi nem mindegy. Úgyhogy sikerült fogynom 14 kilót, és csak minden második pénteken iszok, de most már az a baj, nem tudok annyit inni. Tehát most már nem lennék olimpiai bajnok, de mondjuk 2,5 hónappal ezelőtt még azért meg tudtam volna csinálni. Hát szerintem abból tudnék olimpiai bajnok lenni.
0: Hát szerintem abban
1: meg van. Az ízes beszédben, meg ahogy beszél Gábor, egyébként nagyon jó hallgatni, abban is olimpiai bajnok lehetne.
0: Akár. A sorigásban azért nagyon-nagyon sok a kihívó, nem?
1: Hát eléggé. A világban, nem hazánkban, a világban.
0: Németeknél. Most volt, hogy az angol vagy skót szurkolók kiitták a büfét valamelyik VB meccsen. Hogy elfogyott a sör.
1: Az igen.
0: Na, hát igen. Köszönjük Gábornak, ketten vannak, még Katával és Balázsal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: A Makedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8 is elmúlt már egy perccel, június 25-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy miben lennének olimpiai bajnokok, ha bármiben, de tényleg bármiben azok lehetnének. Folytassuk gyorsan Katával.
1: Kata nagyon szeretne egy kis állatot, de tudja, hogy az udvaruk még nincs ehhez megfelelő állapotban.
0: Na hallgassuk.
2: Én úgy gondolom, hogy a Vintiden olimpiai bajnok lehetni. Nagyon pörög most a Vintidő, úgyhogy hát most ez a kisbabás élét, hogy adok, veszek ruhát, tehát ez most nagyon pörög. Ebben tuti olimpiai bajnok lennék. Egyébként sport, csak meg ne kelljen mozdulni, én így vagyok vele, de hogyha olimpiai bajnok lehetnék valamiben, akkor én a Mamin Babás társaimat választanám, mert imádom őket, és azt a mozgásformát is, amit mi csinálunk együtt a babáinkkal.
1: Na. De jó.
0: A Vintid meg a Mamin Baba.
1: Igen. Hát most a Katának ez megy, egy spörög. És te, Dávid? Te miben lennél olimpiai bajnok? Az idegen szavak használatában? Vagy?
0: Mindenben.
1: Mindenben. Na, hát ennyi.
0: Ennyi. Ezt senki nem mondta, hát bármivel, akkor mindenben.
1: Akkor nem mondta, tehát ez erre rád hát várt, nem, hogy te mondjad.
0: Így van. Na, hát akkor végül, de nem utolsó sorban következzék Balázs, mi nem?
1: Balázs, igen. Jó. Balázsnak van egy zserbó nevű tacskója, aki nem szereti a hölgyeket, és gerjed az orrokra.
0: Jól van, hallgassuk.
3: A banános turmix ivás. Futásban egyen jobb lennék, mint ami most vagyok, vagy így megközelíteném azt, hogy így 3 éve futottam. Akkor nem is akarnék én olimpiai bajnok lenni.
0: Csak fussak.
1: Igen.
0: Csak úgy futok, mert miért ne?
1: Én szerintem ilyen elintézésben lennék.
0: Elintézésben?
1: Hát intézésben, ügyek intézésében.
0: Te lennél az intéző.
1: Én lennék az intéző. Ez a pikpak, veszem a telefont, megszervezem. Én abban lennék olimpiai bajnok.
0: Na.
1: Igen.
0: De hát nem lehetsz, mert én vagyok mindenben. És a mindenben ez is beletartozik. Köszönjük a napjötős tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Ennyi volt a reklám.
9: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfókkal. Vali, mi a pálya?
1: Budapest felé az M6-os autópályán a 167-es és 163-as kilométer között aszfaltozás miatt a haladóság várhatóan július 3-áig lezárva lesz, és a Geresdi pihenőbe kihajtás és a főpályára visszatérés viszont biztosítva van. Csatászék után szintén az M6-os autópályán a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és 178-es kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egyes sáv járható, és továbbra is a 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, és a fél útpályát felbontották.
0: Köszi, Vali, hogyha a térképre nézek itt a weboldalon, akkor azt látom, hogy az Aranyáros utcában erős a forgalom, lépésben lehet haladni, úgyhogy sok-sok türelmet. Ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya, de hát attól függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 744-444-en, segítsen, segíthessünk, jó utat kívánunk!
9: Rádió.

0: Ez az Antricsak, egy június 25-én csütörtökön 3:48 múlt 1 perccel, ami azt jelenti, hogy Vali, itt az idő, hogy sziporkázhass.
1: Hát nem ugyanazt fogom elmondani, amit tegnap meg tegnap előtt, mert ma már melegebb lesz, és 34 fok lesz a maximum, felhő nem lesz az égen, csapadék nem várható, magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy kánikula fokozódik, és fokozódik napról napra.
0: Így van.
1: Egyre jobban.
0: Narancs figyelmeztetés van hőség miatt. Igen. Úgyhogy egyre nehezebb lesz.
1: Úgyhogy
0: majd
1: kánikula lesz, vékony kis ruha, szalmakalap, napszemüveg, folyadék, hűsölés, hát úgy kb. Ennyi
0: naptej, a
1: recept.
0: Vagy mi a naptej.
1: Igen, egyébként fontos, mert hogy így az utcán is fel lehet égni.
0: Olyan.
1: Abszolút, hogy én pláne az a típus vagyok, hogy csak végigmegyek az utcán is lebarnulok, vagy leégek, vagy éppen, tehát ahhoz nem kell kifeküdjek, hogy én most kis színt szedjek magamra, úgyhogy de a gyerekek körülnek, mert nyári szünet van, és ez úgy berobbant.
0: Hát jó,
1: ez úgy berobbant.
0: Velük hatványozottan vigyázni kell ilyenkor, nem?
1: Hogy hát arra, hogy folyadékot fogyasszanak, és hát, hogy hűsöljenek, mert azért hát, 11 és délután
0: hát könnyen
1: 3 óra között
0: a játékban.
1: Igen.
0: És arra is érdemes figyelni, hogy a gombák spóraszáma, mármint, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma extrém magas tartományban alakul, ez okozhat problémákat. Az orvos meteorológiai helyzete továbbra is a fokozódó hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul él és migrén egyaránt jelentkezhet, és megcáfolom, mert nem, engem is megterhel a meleg.
1: Igen.
0: Nő az infarktusok és a stroke esélye, a kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy érdemes odafigyelni tényleg magunkra, meg hát egymásra is figyeljünk, oda segítsünk, hogyha valaki.
1: Meg a kisállatokra is, erre felhívtuk a figyelmet a házi kedvencekre, hát ő pláne, ők nem tudnak szólni, hogy ha melegen van.
0: Vagy nem tudom, hogy tudnak-e szólni valamilyen úton, módon jelezni lehet, hogy tudnak.
1: Igen.
0: De lényeg, hogy figyeljünk oda.
1: Mindenkire.
0: Ez a legfontosabb. Mindenkire, magunkra, másokra, állatainkra. Úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon. Hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat. Maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4 perc múlva lesz, majd 8 óra, vagy inkább 3, június 25-én csütörtökön ez az Antrit reggel. Összekezdjük lassan, hogy miről beszéltünk ebben a nagyjából 50 percben. A napjátostokét kérdeztük arra, hogy miben lennének olimpiai bajnokok, ha bármiben azok lehetnének.
1: Hát Kata elmondta, hogy most a Vintedben, mert ott nagyon pörögnek a babaruhák, meg a...
0: Elad, vesz.
1: Igen.
0: Visszaküld.
1: Én még nem próbáltam soha.
0: Még.
1: Gábor mondta, hogy a sorivásban, de már változott már a helyzet, mert már
0: túl van a csúcsán.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy minden embernek van olyan, nem tudom, tehetsége, képesség, amiben kitűnik, és jó benne.
0: Nagyon kis pozitív vagy. Nincs.
1: Hát ezt beszélj magad nevében.
0: Hát, na. Magam nevében beszélek, hogy szerintem nincsen minden embernek.
1: Vagy csak nem fedezte még fel.
0: Nem. No, hát köszönjük a napjátostokainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és arról beszélgettünk a továbbiakban, hogy ön, vagy hogy mi, vagy hogy bárki aludna-e egy koporsó méretű szobában, mert hogy vannak ilyen kapszula hotellek a világon, és most már Európában is egyre inkább elterjednek, úgyhogy igen, ez egy 2 méter x 1 méteres kis luk, amiben is belemászunk, aztán vagyunk, aztán kimászunk, ha minden jól megy.
1: Igen, hogy el tudjuk-e képzelni mondjuk nyaralást. Így.
0: Például, nyaralás-e az egyáltalán. Igen. Erről beszélgessünk majd a hírek után, a 74-444-444-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Felülvizsgálja meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vízi Közmű Szövetség. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim peteseit adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél pedig az, hogy az állami egészségügyi rendszer felvegye a versenyt a magánegészségügyjel is, mondta miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesei donáció kérdését ki fogják nyitni, szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyar családoknak, akik babát szeretnének kimenniük Brnóba vagy Csehországba. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Mint írták, a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is. A Népszava értesülése szerint, amelyet a somogyi főügyészség is megerősített, a két férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték. Az őrizetbe vétel a Fonyódi Városüzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A Városüzemeltető cégnél tavaly nyár óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A nyomozók többször is jártak a cégnél és iratokat foglaltak le. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 25-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt, még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai témánk a Kapszula Hotel, ami egy koporsóra hasonlító kis szoba, vagy mi, amiben nyaralni lehet, ha ez egyáltalán nevezhető annak. Ön befeküdne egy 2x1 méteres lukba, hogy nyaralás, az beszéljünk erről a 744-444-en.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: ez az Antritek 8-18-kor, június 25-én csütörtökön, és akkor kezdjük meg a mai hát témánk tárgyalását, ami úgy hangzik, hogy...
1: Még a nagyobb európai városokban is terjednek a szállodák, ahol sírboltokhoz hasonló kis kabinokban alszunk. A kapszula hotel sokáig tipikusan japán különlegességnek számított, apró egyszemélyes alvófülkék egymás fölött, közös fürdővel és minimális személyes térrel. Mostanra azonban a modell Európa nagyvárosaiban is megjelent, mert egyre több utazó keres olcsó, központi és egyszerű szállást. Ön aludna egy ilyen koporsó méretű szobában? Igazi nyaralás?
2: Hát ha már nyaralási időszakban vagyunk, és hát azt mondjuk nem tudom, majd megbeszéljük, hogy ezt lehet vajon ezen spórolni, hogy vajon olcsóbb-e attól, hogy kicsi, és csak épp befekszel éppen aludni, vagy nem mondjuk egy szállodai szobához képest. De nem hogy ilyen. Ugye nem csak szállodai szobákat helyettesít, hanem mondjuk van lehetőség, de erről is majd beszélhetünk, repülőtereken is vannak igen. ilyenek, amikor mondjuk nagy az átszállási idő a két járat között, akkor oda be lehet feküdni egy pár órára pihenni, van telefontöltési lehetőség, és így az ember így magára húz egy ilyen rolós valamit, befekszik, és akkor ott kézedek között kint mászkálnak az emberek, amik te így próbálsz pihenni.
0: Hát, hogyha én befeküdnék egy ilyenbe, gondolom, hogy azért abban jön ki hang.
2: Igen, akkor mindenki elmenekülne. De én azt gondolom, hogy aki ilyen rutinos utazó, sokat utazik, nem is az a célja, hogy most hú, de kényelmes szállodai szobában legyen, hanem mondjuk az, hogy minél több látnivalót megnézzem, minél tartalmasabban töltsem mondjuk a szabadságát, vagy a nyaralását, és neki teljesen mindegy, hogy hol alszik. Csak befekszik, alszik, és vannak emberek szerintem, akiknek ez megy, nem? És akkor erre ez egy kiváló, az is hasonlik, az is egy kiváló lehetőség annak.
0: Menjél sátrazni, és kész. Nem kell akkor koporsóba feküdni. Nem tudom elképzelni. 2x1 méter, ugye azt beszéltük, igen. ez a cikk legalábbis azt hozza föl. Egyébként azt írja a cikk, hogy olcsó központi szállás. Tehát, hogy elméletileg olcsó, mint egy szálloda. Nyilván, már csak a helyből fakadóan is. De hát azért...
2: És nincs saját fürdő, nincs nagy ablak, nincs fotel, íróasztal.
0: Semmi nincs.
2: Igazából azt mondja, hogy egy saját zárható alvófülke, matrac, világítás, töltési lehetőség, hát fontos, csendesebb környezet és jó esetben egy alacsonyabb ár.
0: Uh-huh. Hát a cikk azt írja, hogy 2x1 méter. Na most gondoljunk bele, hogy hát 1 méter széles, 1 méter magas, gondolom én.
2: Igen.
0: És 2 méter hosszú. Hát na, köszönöm szépen.
2: Mert hogy ugye ez az egész még Japánban kezdődött. Igen. 1979-ben nyitották meg Oszakában az első ilyen szállodát, és az volt a lényeg, egy kis helyen viszonylag olcsón, gyorsan lehessen aludni egyet. Na most már nálam már itt
0: már elbukott a történet.
2: Igen, ez elbukott a történet, hogy gyorsan aludni egyet, ez nem így van. Ez,
0: hogy lehet gyorsan aludni.
2: Írj le az embereket, azokat, akik leteszik a fejüket, és már alszanak is, és reggelik fel sem
0: jelentek. De most az a gyors alvás, hogy rögtön alszol, vagy a gyors alvás azt jelenteni?
2: Gyorsan, hogy... ja. Hát, hogy,
0: tehát az idő az kell, az alvás nem tud gyorsítani.
2: Persze.
0: Hogyan?
2: Hát úgy, hogy igen.
0: Ugye?
2: Hát, hogy pihentetően, rövid idő alatt pihentetően aludni. De hát ezt én azt gondolom, aki ezt tudja szabályozni, azt én irigylem.
0: Lehet élni úgy, hogy power nappelünk ilyen 10 perceket, így, hol vagyok. Csak nem biztos, hogy érdemes.
2: És visszatérve, hogy itt az eredeti célközönség nem feltétlenül a turistákból állt, sok japán kapszula hotel a későn végző irodai dolgozóknak, az utolsó vonatot lekéső városi ingázóknak, vagy azoknak kínált praktikus megoldás, akiknek csak néhány órányi alvásra volt szükségük. Tehát, hogy innen indult maga az egész történet.
0: Oké, ezt elfogadom. Ezt
2: meg a japánok ilyenek, mert ugye munkamániások, és
0: persze,
2: akkor ők...
0: Jó, hát a japánok, tudjuk, ők. Hogy mások. De ezt meg azt mondom, hogy el tudom fogadni, már akkor is inkább akkor kiveszek egy szobát, mint hogy befeküdjek egy ilyenbe.
2: Hát azt előre kell foglalni, nem biztos, hogy van hely.
0: Hát addig megyek, amíg van valahol, ahol nem kell foglalni.
2: Igen.
0: Mit gondol, befeküdne egy ilyenbe, vagy nyaralás-e az, lefoglalna-e egy olyan nyaralást, amelyben ilyen különböző kapszulákban kell aludni, különböző városokban. Beszéljünk erről a 74-44-44-en.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot

0: 4 perc múlva lesz majd 8:30, ha minden igaz, június 25-én csütörtökön. Ez az Antrics, reggel beszéljünk tovább a Kapszula Hotelről, amit úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kis koporsót.
1: Igen, már ettől egy kicsit az ember úgy rosszul érzi magát, és hát mondjuk aki klausztrofóbiára hajlamos, mondjuk mint én, és ez a bezártságérzés, hogy újra nincs friss levegő, vagy így nincs tér, vagy kinyitni ablakot, ajtót, hát én nem biztos, hogy úgy élvezném.
0: Egy kicsit egyébként olyan, mint ezek a sci-fi filmek, mint a űrhajóban, tudod, ilyen kis kapszulában alszanak, vagy van a Felhő Atlasz című film talán, és annak van egy, ami a jövőben játszódik.
1: Igen.
0: Tudom, pontosan Sydneyben, vagy valahol, vagy nem tudom hol, nem Sydneyben, mindegy, valahol, és akkor ott vannak ilyen, ott alszanak ilyen kapszulákban, hogy fölfele nyílik a teteje, és akkor kibásznak belőle, de hogy igazából annyi a szerepe tényleg, hogy belefekszik, rájuk tudják, és akkor ott így vannak.
1: Még
0: mozogni se nagyon lehet benne.
1: Azoknak, akiknek tényleg teljesen mindegy, és tudja, hogy leteszem a fejem bárhol, bármilyen körülmények között, és tudok aludni, annak ez kiváló lehet. És egyébként a cikk azt írja, hogy egy jó kapszula hotel nem attól működik, hogy kicsi, hanem attól, hogy nagyon pontosan megszervezett. Ha a check-in is gyors, a fürdők tiszták, a kapszula jól szellőzik, és az ajt is sikerül kordában tartani, akkor akár kényelmes is lehet.
0: Uha.
1: Mondjuk van egy fiatal, mondjuk, aki azt mondja, jó, akkor én most bejárom a, nem tudom, Európát, vagy így a világot, van egy konkrét úti terve, én minél több mindent megnézzen, neki például ez kiváló, lefekszek, alszok, megyek tovább. Jó, de azért mindenhol nem tudsz sátorozni.
0: De.
1: Nem hinni, azért mindenhol nem tudsz sátorozni.
0: Hát nem is mindenhol van kapszula.
1: Persze. Ne. De hogy a sátor azért nem ahhoz, nyilván egy olyan nagy európai városban, nem biztos, hogy tudsz, lehet, hogy az csak így a város szélén van,
0: mindegy.
1: Vagy valamelyik agglomerációban van lehetőség.
0: Egy erdő.
1: Jó.
0: Vagy egy sétáló utca közepére. Egy
1: jó,
0: bokor mellé.
1: Na.
0: Hát most előbb sátra, pedig sátrazni sem akarok, meg nem kívánok, mert az is egy marhaság. De hát inkább sátor, mint egy ilyen kapszula.
1: Hát, azért az jó. De, és hogyha télen mész?
0: Nem ennyi.
1: Na jó. Ezzel én mondok valamit, a Dávid meg azt mondja, hogy nem.
0: Nem, hát most nem azon, nyilván nem arról van szó, hogy nekem csak ilyen 4-5 csillagos szállodák jönnek be, nem is voltam még életemben ilyen szállodában, de egyszer ráfáztam egy ilyen nagyon pici szobára, még amikor Szegedre jártam, akkor úgy gondoltam, hogy majd ott a központban fogok ki egy szobát, mert hát közel legyen az egyetem, meg a kocsmák, meg mindenek, és akkor megörültem, hogy valami harmadáron találtam egy hotel szobát, és lefoglaltam, és mentem nagy, nem tudom, bizadalmakkal. Aztán kb. Úgy kell elképzelni azt a hotelszobát, hogy egy ilyen másfeles ágy, tehát nem két személyes, de nem is egy személyes, az elfért benne úgy, hogy a falhoz tolva, a másik oldalán fel tudtál állni, és így oldalazva tudtál eljönni a fal és az ágy között.
1: Igen, és akkor volt valami konyha, fürdő, vagy valami?
0: Egy fürdőkabin volt a WC-vel. Ennyi az volt, ilyen. Tehát hogyha volt 20 négyzetméter, akkor lehet, hogy sokat mondtam.
1: És lehet, hogy olcsó volt, oké, okay, de hogy az ott létezni, vagy élni.
0: Ez borzalmas volt. Úgyhogy utána inkább kimentem a város szélére. Még olcsóbb bér, egy egész családi házat tudtam bérelni, csak hát nyilván oda a kijutás, meg a bejutás volt problémás. No, de hát ön hogyan vélekedik erről? Mit gondol a koporsó méretű szobáról, a kapszula hotelről? Igazi nyaralása egy ilyen. 74-444-444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
2: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
3: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
4: A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zár szaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrét. Nothing but the truth now.

0: 8.38-kor, június 25-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Beszéljünk tovább a kapszula hotelekről, ami hát ugye Japánból indult el, de most már Európa több nagyvárosában is elérhetőek. Ilyen apró egyszemélyes alvó fülkék egymás fölött, közös fürdővel és minimális személyes térrel. Erről van szó, és hát egy olcsó központi és egyszerű szállás. Legalábbis azt mondják róla.
1: És Londonban már 1000 ilyen működik. Azt írja a cikk, hogy a kapszula hotelek európai terjedésének egy nagyon jó példája London, és azt írják, hogy ezek ilyen nem futurisztikus kialakításúak, hanem inkább faburkolatú, zárható alvó fülkék, van bennük matrac, ágynemű, levegőszűrés, virágítás, wifi, privát zárható rész, de a zuhanyzók azok közösek, és kifejezetten arra a célra szolgálnak, hogy London közepén jó közlekedéssel a hagyományos hotelszobáknál olcsóbban lehessen ott megszállni.
0: Továbbra is felmerül a kérdés, hogy jó ez?
1: Figyelj, valakinek jó. Én azt gondolom, hogy akinek ez így megfelel, és tényleg csak az a célja, hogy

0: 6 perc múlva, 9 óra lesz június 25-én, csütörtökön ez az Antrit reggel. Ugyebár a mai témánk, vagy ebben az órában az volt a témánk, hogy vannak ezek a kapszula hotelek, amelyek Japánból indultak ki, de most már Európa több nagyvárosában, például Londonban, ahogy Vali mondta, ezer.
1: Ezer van most már, ezer ilyen Londonban.
0: Van. Igen. Ugye ezek ilyen kis picike, egyszemélyes alvófülkék egymás fölött, mellett, alatt, közös fürdővel és minimális személyes térrel. Elméletileg ugye olcsó és központi, hát egyszerű szállás. Gyakorlatilag nem tudjuk.
1: Nem biztos, hogy mondjuk a nyaralásomat így szeretném, hogy túlélésre, hogy éppen, hogy ilyen kényelmetlenül aludjak, úgyhogy...
0: De például, ami fotót láttunk, mert lát, ugye többféle igen. ilyen kapszula hotel van, amelyik nem egy személyes, nem egy kétszer egy méteres sztori.
1: Vannak kétszemélyesek
0: is. Vannak kétszemélyesek, abban egy személy jobban elfér.
1: Például, na, akkor ki lehet küszöbölni, és akkor egy kétszemélyesbe befekszel egyedül.
0: Ha kiadják egy személynek a kétszemélyest, ugye?
1: Még az sem biztos.
0: De lényeg, hogy ilyen koporsó méretűek, és a koporsóról jutott eszébe egy történet egy hallgatónak. Hallgassuk meg.
2: Történt eseményt, akarok elmesélni, megtörtént, és van benne humor is.
0: Na, hallgatjuk.
2: Na, a lényeg az, hogy játszódik 1970-80-as években. Az öreg szomszédommal, juhász volt az öreg. Képzeljük, én dolgozott, hát juhászkodott, mikor bekerült, a két öreg asszony meg ott lakott benne a lakásban. Akkor az öreg majd már bejön, képzeljétek el, vettek neki egy koporsót. Az öregnek. Várták, azt gondolom azért vették meg, várták, minél hamarabb fektessék bele. Na de hon tárolták a koporsót, tudjátok? Hát fenn a padláson. Ott volt tárolva. Na most, ugye, mit ad a Jóisten? Ugye az elég, nem tudom, hogy észrevette, hogy ott van a koporsó a padláson. Mi történt? Hát ez a két öreg asszony hamarabb elment a másvilágra. Tehát elment hamarabb. És a lényege az, hogy nem jó előre senkinek koporsóba fektetni. Mert 90-valahány éves korában halt meg az öreg, tehát ott körülött elment mindenki. És még annyira is ő ezt zokon vette, hogyha a közelebbi rokonja, még oda vitte már, most nem mondom, hogy ki, mondjuk vitt neki egy húslevest. Még azt se fogadta el tőle, nehogy megmérgezik. Hát én mondom, a koporsónak vannak ilyenje, és akik elkészítették ott a padláson. Fönt, ez igaz volt, 100%.
0: Az
2: szomszéd, de most már nem élnek, hát egyik se, úgyhogy volt ilyen esemény is megtörtént. Na, ennyit szerettem volna elmondani. Ez nem tudom, beleillik ebbe a témába.
0: Hát koporsó megemlítésre került.
1: Igen.
2: Öreget minél hamarabb akarták befektetni. Azt ők mentek be. Hát aztán, hogy abban a koporsóban, azt nem tudom, hogy az öreg ment a legvégén be, vagy nem, azt már nem tudom, de ilyenek dolgok is voltak ám, hogy már előre megvették.
0: Na hát köszönjük a történetet. Hát van ez így, nem?
1: Hát idő előtt feküdjünk be a koporsóba, még hogyha ezek csak kapszula. Na kis vannak minősítve, vagy nevezve.
0: Vagy valami ilyesmi. Hát köszönjük a történetet, és neked is köszi, Vali, hogy itt voltál, további jó munkát. Szia, szia.
1: Szép napot mindenkinek.
0: No, hát a folytatásban pedig Varga Dalma érkezik majd, Babics Mihály Kulturális Központ szakmai igazgató helyettese, akivel átbeszéljük a következő időszak program kínálatát. Ez is, hogy most is biztosan informatív lesz majd, úgyhogy ne menj sehova.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
6: Stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Lezuhant egy magyar gyerek a Bledi várnál. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány. Hatalmas összegeket kap minden magyar olimpikon a NOP-tól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai Bledi vár melletti kilátónál, közölte a helyi rendőrség. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba szállították. Megjavították az onkológiai intézet klímáját. A meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-éig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig, részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerőművek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt, a kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet a 2026-os milánói cortinai téli ötkarikás játékoktól kezdve minden rajthozálló sportolónak 10 000 amerikai dolláros, átszámítva több mint 3 millió forintos elismerést fizet a részvételért. A NOB 146. ülésén elfogadott határozatról Fürjes Balázs, a szervezet magyar tagja, számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a juttatást minden olyan versenyző megkapja, aki elindul a téli vagy nyári játékokon, és nem váltja ki a már meglévő juttatásokat. A NOB ezzel a lépéssel azt szeretné elismerni, hogy önmagában a kvóta megszerzése is rendkívüli erőfeszítéseket követel a versenyzőktől, függetlenül attól, hogy végül milyen eredményt érnek el a játékokon.
7: Rádió Antrit időjárás.
8: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
7: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt június 25-én, Fekete Dávid vagyok, és érkezik nem sokára Varga Dalma, a Babits Mihály Kulturális Központ szakmai igazgató helyettese, akivel átbeszéljük a következő időszak program kínálatát. Biztos, hogy most is sok mindennek készülnek, úgyhogy ne menjen sehova.
7: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antricsege, 9 óra múlt 10 perccel június 25-én csütörtökön, és itt ül már velem szemben Varga Dalma, Babits Mihály Kulturális Központ szakmai igazgató helyettese. Köszönjelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok!
0: No hát akkor beszéljünk a programokról, mielőtt még rátérnénk azonban a programokra, a valódi programokra, a nyitvatartásról beszéljünk egy picit, mert hogy ki jött, vagy hogyan is tartotok nyitva.
1: Így van, hát először is köszöntöm a Rádió Antrit hallgatóit. Amilyen aktuális információ a Babits Mihály Kulturális Központtal kapcsolatban az az, hogy ugye június 22-től a nyári szünet beköszöntétől már nyári nyitvatartással várjuk a vendégeinket. Ez azt jelenti, hogy hétköznap 8 és 18 óra között tartunk nyitva, hétvégén pedig zárva vagyunk. Uh-huh. A hétvégi zárvatartás alól természetesen kivétel a Jegypénztár és az Agora mozi, amelyek csak hétfőn tartanak zárva, kedd vasárnap között pedig 13 és 20 óra között várjuk a vendégeket. A Művészetek Háza nyitvatartása nem változott, vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között várjuk az érdeklődőket, illetve ajánljuk a kedves rádióhallgatók figyelmébe a Garai tér 17 szám alatt található Turinform irodánkat, amely hétköznapokon 8.30 és 16.30, szombatonként pedig egészen szeptember 20-ig 8 és 13 óra között tart nyitva, de a nyitvatartásunk természetesen a rendezvényektől függően módosulhat. Azt is szeretném jelezni, ami nekünk örömhír, nem biztos, hogy mindenki másnak, az, hogy július 20 és augusztus 2 között mi is elmegyünk egy picit pihenni. Ez azt jelenti, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ bezár, a mozival együtt, tehát mozi sem lesz ebben az időszakban, de amikor visszatértünk augusztus 3-án, akkor sok szeretettel várjuk újra a vendégeinket.
0: Na hát remélem, hogy feljegyezte mindezeket, és akkor térjünk rá a programokra.
1: Igen, hát először is, ha már így a mozit említettem, akkor egy kicsit a moziról, ahogy azt a kedves vendégeink megszokhatták, minden hónapban igyekszünk tartalmas és az országos filmkínálathoz teljes mértékben igazodó palettával várni a mozgóképek szerelmeseit, nincs ez másként júniusban sem. Emellett a műfajok is sokszínűek, ami igaz június utolsó heteire is, amelyben világhírű animációs filmekkel, vígjátékokkal, thrillerekkel várjuk a vendégeket. Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat a világ egyik legismertebb animációs filmjére, a várva várt Toy Story 5. Mm-hmm. részére, amelyet június 26-28 között 15 órától tekinthetnek meg az érdeklődők. Illetve az Életem legjobb száma című alkotással, amely egy amerikai vígjáték, ez június 25-28 között, valamint június 30-án és július 1-én 17 órától vetítjük. Valamint a Zongora hanguló című thrillert június 25-28 között 30-án és július 1-én vetítjük 19.30-as kezdéssel.
0: Hát izgalmasnak ígérkezik. A Toy Story 5-re azt írják, hogy nagyon-nagyon jó lett.
1: Igen,
0: és a Zongora hangolóra is azt írják, hogy nagyon-nagyon jó lett, ami talán a címéből nem tűnik ki, de állítólag jó lett az is.
1: Igen, abszolút. Hát igyekszünk mindig azért olyanokat műsorra tűzni, ami feltehetően érdeklődésre tehet szert.
0: Na hát akkor innen folytatjuk majd a dal után.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Andrés reggel, 9 óra múlt 18 perccel, június 25-én csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Varga Dalmával, a Babits Mihály Kulturális Központ szakmai igazgató helyettesével. Ugyebár megbeszéltük az imént a mozit, milyen más programok vannak még?
1: Igen, hát ajánlanék egy kis kiállítást is természetesen. Ugye június 27-ig látogatható Művészetek Házában a messziről jött gyökeret vert 23. országos fazekas pályázat kiállítása, amely korábban már megnyitott. A három évente megrendezésre kerülő szakági pályázat 2026-ban a Hagyományok Háza, valamint a Tolna megyei Népművészeti Egyesület együttműködésével valósult meg. A helyszín pedig nagy örömünkre a Művészetek Háza lett. A 2026-os pályázat témájaként a zsűri olyan tárgyak, tárgyegyüttesek elkészítését várta, amelyek formája és vagy díszítése és vagy elkészítésének technikája jól bizonyíthatóan külföldi vagy más magyar lakta vidékekről eredeztethető átvétel, amely azután beépült az adott tájegység Fazekas Központ kerámia kultúrájába. Ez egy minden szempontból nívós tárlat, amelyet jó szívvel ajánlok mindenkinek. Emellett örömmel hívom fel a kedves rádióhallgatók figyelmét arra is, hogy ezen az országos pályázaton komoly Tolna vármegyei eredmény született, hiszen a Várdombi Rács Róbert keramikus fazekas mester népi iparművész a Hagyományok Háza harmadik helyezetnek járó díját érdemelte ki a pályamunkaként beadott klasszikus sárközi étkészletéért, a bravúr darab cékkancsóért, valamint a táj mintakincsenek magas szintű továbbvitelért, úgyhogy ezúton is gratulálunk még egyszer, bár ezt már megtettük többször is. Tehát június 27-ig várja az érdeklődőket vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között ez a tárlat.
0: Na hát van-e még akkor valami ezen túl?
1: Igen, egy kicsit az egyéb programokról is szeretném tájékoztatni a rádióhallgatókat. Holokauszt emléknap következik július 5-én, vasárnap 10 óra 30-kor a Művészetek Házában. A Szekszárdon ugye a második világháborút megelőzően 600, a város közvetlen vonzás körzetében Öcsény, Decs, Tolna pedig 150 zsidó származású ember élt. 1944-ben Auschwitzba és a többi munka- és haláltáborba deportált, mint egy 650 zsidó személyből 600 embert elpusztítottak. Mai ismereteink szerint 50 ember tért haza borzasztó fizikai és lelki állapotban, és ennek a szörnyűségnek az apropóján emlékeznénk természetesen. A megemlékezés programja pedig az, hogy emlékbeszédet tart Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogváros polgármestere. A Tücsök zenés színpad műsorát láthatják a megemlékezők. Liturgiai megemlékezést tart majd Finálli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbia, és közreműködik Anatoli Klavanszki kántor, és természetesen a Művészetek Háza előtti holokauszt emlékműnél koszorúzás veszi majd kezdetét. A megemlékezés szervezője különben a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség, és a rendezvény napján egy tárlat is megnyitja majd kapuit.
0: Na hát akkor eddig eljutottunk, szeptemberre folytatjuk majd, hiszen oda lesz egy ilyen kicsit nagyobb időugrásunk, de hát szeptemberben is készültök csomó mindennel, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 4 perc múlva fél 10 lesz majd június 25-én csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Varga Dalmával, a Babits Mihály Kulturális Központ szakmai igazgató helyettesével. Ott hagytuk abba, hogy lesz megemlékezés, a holokauszt emléknap, és itt lesz egy kiállítás. Erre egy picit térjünk még vissza, hogy milyen kiállítás lesz.
1: Igen, igen, a holokauszt emléknaphoz kapcsolódóan július 5-én egy tárlat is megnyitja kapuit. Ez Noam Chen kiállítása, a holokauszt túlélők, a zsinagógák című tárlat. Augusztus 1-jéig várja majd az érdeklődőket különben ez a kiállítás. Noam Chen fotós, nemzetközi hírnévre tett szert Izrael lélegzetelállító tájainak képeivel. Ez a kiállítás azonban átér a megszokott stílusától, a Közép- és Kelet-Európa zsinagógáit mutatja be. A művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül. A tárlatot a Művészetek Háza nyitvatartási idejében vasárnap és hétfő kivételével 10 és 17 óra között lehet majd megtekinteni. A Művészetek Házával kapcsolatban fontos még, hogy a Noam Chen kiállítás zárása után egy héttel, augusztus 8-án újabb tárlat nyitja majd meg kapuit a Petőfi Kultúrás Program, a Kultúrás és Innovációs Minisztérium támogatásával. A Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában valósul ez meg. Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítása. A tárlat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában saját gyűjteménye anyagából kerül majd megrendezésre, amely 20. század második felének magyar művészettörténeteibe, képzőművészetébe enged be pillantást.
0: Na hát akkor lehet majd menni kiállításokat nézegetni, az mindig jó, és mindig felemelő tud lenni. Na hát a színházi évadról is beszélünk egy picit, mert tudom, hogy dolgoztok.
1: Így van, gőzerővel dolgozunk az új színházi évadon, amelyet a szokásokhoz híven augusztus elején ismerhetnek meg a világot jelentő deszkák szerelmesei. Azt megígérhetjük, hogy felejthetetlen lesz a 2026-27-es évad is.
0: És akkor térjünk rá augusztus 20-ára.
1: Igen, államalapításunk ünnepén augusztus 20-án is egy egész napon át tartó programsorozattal várjuk majd vendégeinket. Ugye Szent Istvánnak nem csak hazánk, hanem városunk Szekszárd egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Augusztus 20-án tisztelgünk államalapítónk Szent István király előtt, emellett ünnepeljük az új kenyeret is természetesen. A belvárosi római katolikus templomban kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével veszi kezdetét majd a nap, amely után a misén résztvevők a megszentelt kenyérrel a Béla király téről indulva a Garai téren át intézményünkbe vonulnak, ahol ünnepi közgyűlésre kerül sor. Ez is már egy bevett szokás városunkban, és természetesen a Babits Mihály Kulturális Központ mellett álló Szent István szobornál koszorúzás is kezdetét veszi majd, és az est a Béla király téren zárul majd az Attila fiai társulat koncertjével. Oh.
0: Mert akkor ez is jó lesz majd, mozgalmas mindenféleképpen.
1: Igen, igen, igen.
0: Lesz egy, ugye nyilvánvalóan lesz majd egy nagyon nagy rendezvény, a Szüreti Fesztivál, erről elárulhatsz-e már valamit?
1: Hát igazából sok mindent még nem, de dolgozunk rajta erősen, ugye reméljük, hogy mindenki nagyon várja, mert mi igen, és nagyon szeretjük a szekszárdi szüreti napokat. Erőteljesen dolgozunk rajta, a részletekről viszont majd csak később beszélnénk egy picit.
0: És titkolóztok, de már vannak programok szeptemberre is.
1: Így van, egy-két programról azért beszélnék. Például Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongoraművészek hangversenye lesz majd szeptember 7-én hétfőn 18 órakor a Művészetek Házában, illetve lesz egy fotókiállítás is az időbe zárva, Entering in the Time, Mózer Zoltán fotókiállítása ez. Ennek ünnepélyes megnyitója szeptember 12-én szombaton 15 órakor lesz a Művészetek Házában, illetve a Hungária szerelmeseinek készülünk egy jó kis koncerttel. Szeptember 16-án szerdán 19 órakor a Színházteremben Best of Hungária koncertlegendás Hungária dalokkal várja a Hungária rajongókat.
0: Hát akkor nem unatkozunk azért szeptemberben sem, dacára annak, hogy ugye kicsit csökkentett üzemmódban van most nyitva az intézmény. Minden információ elérhető hol?
1: A www.szekszárdagóra.hu-n.
0: Na hát köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A folytatásban pedig Farragó Zsolt személyi edző érkezik majd, hiszen megkezdjük az Antrit Training Zónát, két hetente jelentkező sport magazinunkat, vagy nem is tudom, mozgás magazin műsorunkat, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Ennyi volt a reklám.

0: have you. Ez az Antrit reggel, 9 óra múlt 35 perccel június 25-én, és megkezdjük az Antrit Training Zónát, hiszen itt ül velem szemben Faragó Zsolt személyi edző. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Antrit Training Zóna, én Faragó Zsolt vagyok, és velem szemben itt ül Dávid, aki remélhetőleg a héten se úszta meg a mozgást.
0: A héten, de...
1: Megúsztad?
0: Megúsztam. Jó, múlt héten hát... nem, múlt héten nem, de ezen a héten eddig megúsztam, nagyon meleg van.
1: Á, kezdődik. Hát kedves hallgatók, kezdjük akkor egy valamásra. Ki az, aki az életében legalább egyszer azt mondta, hogy na, majd hétfőn. Most komolyan, mert szerintem Magyarországon a hétfő a legfittebb nap. Mindenki hétfőn kezd el fogyókúrázni, hétfőn kezd el sétálni, hétfőn kezd el az edzést, csak valahogy a szerdára elfogy a lendület. Én azért szeretem a hétfőt, mert akkor tele vagyok tervekkel. És akkor mi van kedden? Hát kedden már elkezdek tárgyalni magammal, hogy nem biztos, hogy ez a hétfő lett volna a legoptimálisabb. Aztán, hát a csütörtökön már megmagyarázom, hogy a jövő hétfő sokkal jobb lesz, és ugyanolyan hétfő, de mégis ráérek majd jövő hétfőn elkezdeni. Te hogy vagy ezzel elég?
0: Hasonlóan. A hétfő tele vagyok tervekkel, reményekkel.
1: Óriási lendület.
0: Lendület van, eljön a szerda, a hétközepi válság, szoktam is mondani, és akkor onnantól így hagyjuk.
1: Igen, a nagy magyar kifogások, nincs időm, most meleg van, most hideg van, ugye bemondtuk az előbb is, most esik, most fúj, most fáradt vagyok, most jön a kedvenc sorozatom, most jön a meccs, most jön a szomszéd, ó, itt a postás, most meg a retrogárdban van a Merkur, és sorolhatnám az egyéb kifogásokat. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóknál kinek van a legviccesebb ilyen kifogása, amit valaha egyszer mondott valakinek, vagy tényleg annyira jó poén volt, hogy ezzel át tudott lépni ezen a sport témán rögtön, és akkor már nem feszegették tovább. Tehát tényleg várom a hallgatókat, hogy hát ha valami jó vicces sztorit meg tudnak osztani velünk.
0: Na hát akkor 74444444 ott lehet hívni, illetve van SMS és Viber számunk 30-as 944444 ott is megoszthatja velünk, hogyha van valami vicces története.
1: Igen, igen.
0: Kifogása.
1: Egyébként nekem is volt már olyan napom, hogy nagyon komolyan elgondolkodtam azon, hogy a kanapén fekvés esetleg olimpiai sportág-e.
0: Ugye?
1: Szerintem ezzel nem vagyok egyedül, a hallgatók biztos, hogy tudnak valamit hozzáfűzni. Dávid, neked van valami olyan kedvenc kifogásod, ami mindig bejön?
0: Hát én nagyon megengedő vagyok magammal szemben, úgyhogy nem kell kifogást keressek.
1: Például olyan, hogy csak 5 percre ülök le.
0: Hát persze.
1: Vagy ezt a sütit még megérdemlem, csak szerintem.
0: Még ez még belefér, ez a kis ropi, ez a kis pohár sör, még nem áll meg a világ.
1: Ezt úgyis kiizzadom. Nagyon meleg van, ez csak átfut rajtam úgyis.
0: Igen, például, igen. Vannak ilyenek. Hát tényleg akkor várjuk a telefonokat, SMS-eket, Viber üzeneteket, az imént elmondott számokon, és aztán folytatjuk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9.42-kor, június 25-én csütörtökön folytatjuk az Antrit Training Zónát. Ugyebár a bűvös hétfő igazából a mai témánk ez, amikor hétfőn kezdünk el valamit, és általában hétfőn be is fejezzük.
1: Ugye hát, valahogy így néz ki, igen, hogy az a bűvös hétfő, hogy hétfőn mindig elkezdünk edzeni, megfogadjuk, hogy most akkor hétfőtől biztos, mert a hétvégén én annyit ettem, és hogy fú, neki kell állnom, de vannak még ilyen hasonló dolgok, mint például, hát, de még mielőtt nekiállok edzeni, csak 5 perce ülök le. Na hát ezt mondom, hogy ez a kanapé bosszúja. Mert hát hogy lesz az, hogy csak 5 perce ülök le dologból egy 2 órás szúnyókálás? És hát tudjuk, hogy miért a fotel a legjobb személyi edzőnk ellenfele. Ugye már sokkal több pozitív érve van, ami nekünk kényelmesebb, mint az edzőnek. Illetve hát a távirányító, mint sporteszköz. Tehát azért valamennyi súlya annak is van. tehát ilyen hasonló és vicces megjegyzéseket azért szoktam hallani a vendégektől, illetve, hogy amikor mondom, hogy mit szokott csinálni, mi az, amelyik könnyebben csinál meg gyakorlatot, és melyik a kedvenc ezzel kezdeni, és akkor jött vissza a válasz, hogy hadd kezdek valamit, neked melyik a kedvenc pózod a kanapén? Tehát ez körülbelül olyan, hogy sokkal jobban érdekli az, hogy melyik a kényelmesebb, mint mi az, amit tehet, de tényleg érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, hogy ezek a hétfőket kitűzzük. Tehát ha elhatároztam, hogy most akkor tényleg csinálok valamit, akkor ne várjak a hétfőig, akkor szívjam föl magam, és akkor tényleg ne az, hogy leülök 5 perc és 2 órát alszok, hanem akkor tényleg nekiállok valamit. Higgyétek el, sokkal jobb érzés az, amikor már elkezdtem mozogni. Épp a minap volt, ami újra visszaütköző dolog, és azért a vendégkörömben is előfordul. Nagyon álmosan jött Isti edzésre. Láttam, hogy tényleg ilyen kis csíkszemek vannak, mondja, hogy rosszul aludt, már hajnali 4 óta fönt van. Természetesen megdicsértem, hogy ennek ellenére erőt vett magán, és eljött, bár mondta, hogy majdnem lemondtam, mondom, ezt már nem mered megcsinálni. És hát eljött, aztán elkezdtük az edzést, és az edzés végén teljesen kitisztult, és odajött, azt mondja, figyelj, olyan fáradtan jöttem, hogy én nem gondoltam, hogy ez elmúlik, azt mondja, de sokkal jobban vagyok, és tényleg azt mondja, hogy teljesen rendben vagyok. És ránéztél a srác, és láttad azt, hogy fölébredt, jól érzi magát, dolgozott egy jót, nyilván ilyenkor mindig, ahogy szoktam mondani, hozott anyagból dolgozok, tehát látom, milyen állapotban van, olyan feladatokat rakok össze neki, olyan intenzivitású, vagy olyan teljes testet igénylő gyakorlatokat rakunk össze, amivel tényleg szép lassan fölépíted és elkezded mozgatni, és a vége az, hogy elégedetten távozik, és azt mondja, hogy megérte. Hát ezt otthon egyedül nehezebb, mert nem nagyon van motiváció, de ennek ellenére már, hogyha valaki elhatározta, hogy mozogni fog, akkor, és mindig azt javaslom, párhuzamosan rakjuk össze ezt az étrendet, hogy mit fogunk enni, mi az, amit szeretnénk elérni, és annak függvényében rakjuk össze az étkezésünket, hiszen azt szoktam mondani, hogy személyedző magam ellen beszélek, de a 65% az étkezés. Hogyha nem tartod be az étkezési tanácsaimat, akkor tüzes vassal, korbáccsal is üthetlek, nem fogjuk azt a kívánt eredményt elérni, és akkor itt szoktam kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az ételek kapcsolata. Tehát nem csak az számít, hogy mit eszünk, vagy mennyit, milyen mennyiségben, hanem mivel fogyasztunk. Az ételek társításának nagyon nagy jelentősége van. A szervezetünk a vitaminokat, ásványanyagokat és egyéb tápanyagokat nem mindig tudja ugyanolyan hatékonysággal hasznosítani. A megfelelő ételek összepárosításával a jobb felszívódás, vagy egyáltalán magát a felszívódást tudjuk támogatni, javíthatják az emésztést és hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez. Például a vas és a C-vitamin tökéletes párosítás. A növényi eredetű vas például a lencsében, babban, spenótban nehezen szívódik fel úgy önmagában. Viszont ha C-vitaminnal együtt fogyasztjuk, tehát teszünk hozzá egy C-vitamint, akkor felszívódás jelentősen megjavul. Lencsefőzelék friss paprikával, babos saláta, citromlével, vagy spenót mellé, paradicsom. Aha. Tehát ezek a társítások nagyon jó. Ugye a D-vitamin, most egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, süt a nap. A D-vitamin és a zsíroknak a kapcsolata nagyon fontos. Tehát, hogyha az a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, és ezért, hogyha a kis mennyiségű zsiradékkal is fogyasztjuk, akkor sokkal hatékonyabb a felszívódása. Például lazac olajos salátával, D-vitaminnal dúsított ételek, avokádóval, tojás és az olajos magvak, tehát ezek a párosítások nagyon jó. Lehet erről nagyon sokat beszélni, hogyha a hallgatók is úgy gondolják, akkor természetesen írjanak az üzenőfalra, és akkor a következő adásban egy kicsit jobban boncolgatjuk az ételek kapcsolatát, hogy mit, mivel, vagy alkatilag esetleg kinek mit érdemes fogyasztani. nagyon szívesen elmondom, hogy milyen szempontokat szoktam figyelembe venni, amikor egy-egy vendégnek próbálom összeállítani a saját étkezési szokásait, illetve az alap

0: anyagokat. Kálcium, D-vitamin, ott is azért a D-vitamin segíti a kálcium beépülését a csontokban, nagyon fontos dolgok, tehát tejtermékeket és tojást, sajt és hal, joghurt D-vitamin forrással. Aztán az ízületi gyulladásokra mindenki hallja, hogy a kurkuma az egy nagyon jó dolog. Viszont maga a kurkuma is nehezen tud felszívódni, a kurkuma hatóanyaga a kurkumin önmagában rosszul felszívódó tápanyag. Fekete borsában található olyan piperin jelentősen fokozza a felhasználást, tehát a hasznosulását. A kurkuma leves kevés fekete borssal fogyasztható, aki bírja a fekete borsot, személy szerint én nehezebb helyzetben vagyok, mert nekem nagyon égtől a gyomró akármilyen fekete borsot, tehát talán még a fehér bors, amit el tudok fogyasztani. Itt mindig azzal győzködöm magam, hogy azért, mert az én szervezetem tudja, hogy mi a jó neki. Szóval a fekete bors az szemét, tehát az a héja, azt ledonálják szerintem, mit a magyaroknak lehet csak ezt eladni, viszont maga a fehér bors az maga a bors, tehát az maga az a fűszer. Ilyen párosításokat érdemes csinálni. Arra is nagyon kell figyelni, hogy a vas, kávé vagy tea, tehát a tea és a kávé taninjai csökkentik a vas felszívódását. Tehát érdemes legalább egy órával az étkezés előtt vagy után fogyasztani őket. Tehát ha együtt fogyasztod, akkor pont lerontja a hatását. De azt hiszem, hogy valamelyik adásban említettem már, hogyha már a vas felszívódásnál vagyunk, hiszen nagyon sok a vas hiányban szenvedő gyerekek növekedés alatt is előfordult, hogy időszakosan kevesebb a vas, dekoncentrált, látod, egy kicsit enervált, azok apró jelei, hogy például egy marék pucolt dióban lévő vas egy zöld almával elfogyasztva sokkal több vas szívódik föl, mint egy jó nagy marhasztékből.
1: Hoppá!
0: Tehát a zöld alma savai olyan szinten segítik oldani és könnyebb felszívódást biztosítanak a dióban lévő vastartalomra, hogy ezt esküszöm vastabletta helyett tudnám ajánlani, mert sokkal jobb felszívódás.
1: Na hát akkor a vas hiányosoknak itt van egy jó kis receptúra. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk az Antrit Training Zónát.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 8 perc múlva lesz majd a 10 óra, június 25-én csütörtökön. Folytatjuk az Antrit Training zónát Faragó Zsolttal. Előbb még az volt a témánk, hogy bűvös hétfő, hogy hétfőn kezdődik minden, és hétfőn lesz vége, és hogy említetted a kanapét, meg a távirányítót, hogy annak van súlya. Láttam egy poénos kis videót, hogy egyesek maratont futnak, én pedig olyan filmet nézek, ami nem is érdekel, mert leesett a távirányító.
1: Ez jó, igen. Ezek érdekes dolgok tudnak lenni.
0: Hogy lehet ezen túllépni?
1: Hát, fejben dől el minden. Tehát igazából egy komoly elhatározásra van szükségünk ahhoz, hogy tényleg alapvetően változtatni akarjunk az életünkön. Ezt mind a mozgást, mind az étkezési kódokat át kell írni. Az emberi szervezet egy nagyon érdekes és egy nagyon intelligens szerkezet. Bármire tud reagálni, mindenre van jelző értéke. Az más téma, hogy tudjuk-e olvasni és figyelünk ezekre a jelekre, és ezek alapján megpróbálunk változtatni, de mindent jelez. Tehát mint ahogy az előbb beszéltünk, ugye a vasról is, igen, vannak kis mokkák a szem alatt, egy kicsit enerváltabb, sokkal előbb elfáradt, dekoncentráltabb. Érdemes megnézni, hogy esetleg nem-e vashiányos. Vagy lehet, hogy nagyobb mennyiségű vastartalmú ételeket eszik, de nem biztos, hogy pont azokkal az ételekkel, mint például a vas és a kálciumnak az együtthatás, hogy a kálcium átmenetileg gátolhatja a vas felszívódását. Például egy vastartalmú étkezés mellett nem feltétlenül ideális, hogy nagyon mennyiségű tejtermékeket fogyasztani. Aha. Rostok és az emésztés, a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiürülésű gabonák, rostai támogatják az emésztést és a bélflórák egészségét. A rostok megfelelő működéshez azonban elegendő folyadékbevitel kell. Ez is egy standard probléma, hogy nem isznak az emberek elég folyadékot. Mindig elmondom, akár bejelentkezésem van, vagy üzenetem, hogy meleg van, igyanak megfelelő mennyiségű folyadékot, és nem feltétlenül az alkoholra gondolok, meg nem egyáltalán nem a szörpre. Tehát a tiszta vízből tud felszívódni. Az is egy nagyon fontos dolog például, hogy a nyáron jól esik egy nagyon jó hideg pohár víz. Megiszom azt a hideg vizet, mi történik a szervezetemben? Hát a szervezetemnek fel kell melegíteni azt a vizet, ahhoz, hogy fel tudjon szívódni. Hidegen nem tud. Tehát testhőmérsékletűre felmelegíti, majd utána tud felszívódni. Tehát nem minden esetben azt hidratál a leggyorsabban. Ezért szoktam azt mondani, hogy reggel fölkezd szobahőmérsékletű pohár víz, mert az sokkal gyorsabban felszívódik. Nem annyira meleg az, hát hogyha 38 fokon a szobában, akkor lehet, de normál szobahőmérsékletre gondoltam. Tehát ha még 26-27 fok van a lakásban, akkor is a szobahőmérséklet, a víz az jó, tehát le fog csúszni egy fél pár, vagy egy fél citromot belecsavarva, és elindulnak az emésztési folyamatok. Tehát az tényleg minél testhő közelibb a hőmérséklet az italnak, annál gyorsabb és jobb a felszívódása.
0: Hoppá, csak ma is tanultam valamit.
1: Igen, és egy nagyon egyszerű dolog például, amit szoktam mondani, hogy a kígyóborkát, hogyha vékonyan karikázva beleteszed a vízbe, akkor sokkal jobban fog hidratálni, és egy kellemesebb itala van. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy lehet-e mondani helyet, de a kávéházában a Tócsényel ez rendszeresen ott van az asztalon, egy kancsóbb, és benne van az uborka, az uborka karikák. Nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, nem feltétlenül mindig a citrom az, ami frissíteni fog, vagy a citromlé.
0: Na, hát akkor uborkát is lehet rakni. Nagyon jó, majd kipróbálom.
1: Igen, tehát ez az ételek kapcsolata, az étkezések, következő adásban majd egy kicsit boncolgatjuk, hogy személyre szabottan kinek hogy kellene, meg ha éppen nem teheti meg, vagy nem akar elmenni egy táplálkozási tanácsadóhoz, hanem úgy gondolja, hogy nagyjából ismeri a saját szervezetét, és tudja, hogy milyen tápanyagok, akkor elmesélem esetleg, hogy kit milyen szisztéma alapján, vagy milyen bevett gyakorlatok alapján próbálunk összerakni étkezéseket. Mozgásra visszatérve, ugyebár a kanapé sportról beszélünk, vagy éppen nézek valamit, ahol nagyon elfáradok abban, amit a többiek csinálnak.
0: Van olyan.
1: Ezek olyan időtartamok, amíg azt gondolom, hogy hát nyilván, hogyha bicikli versenyt nézek, nem fogok elkezdeni biciklizni, csak akkor, hogyha van egy szobabiciklim. De egy pár gyakorlattal, még ugolással, férfiaknak alapsztendert szoktam mondani, mindent átmozgott, fekvő támaszok, egy kis lebegülés, lábemelés, semmi eszköz nem kell hozzá. Ott vagyok a kanapén és nézem. Nagyon jól el tudja terelni a figyelmet arról, hogy éppen sportolok, hogyha nézek egy jó műsort, vagy nézek egy jó adást, mert igazából a fizikai részét csinálod, mert könnyed feladatok, viszont mentálisan valamilyen szinten le vagy kötve. Ezt nagyon sokszor kipróbáltam már, hogy beültetem, beállítom a vendéget a futópaddal a nagy tévé elé, megkérdezem, melyik a kedvenc filme, hogyha szerencsém van, rákeresek, és azt vesz észre, hogyha normál esetben fölteszem, 5 perc után nyafog, 10 perc után le akar szállni és meghal. Majd volt olyan, hogy bekapcsoltam, elkezdődött, még megkérdeztem egy-két dolgot tőle, hogy ez milyen film, kivel, kik a főszereplők, elmondtam, és olyan elment pár perc. Aha. Csak én láttam az órát, ő olyan lelkesen mesélte, mert ez a kedvenc filmje volt. És közben beszélgetett. Majd rászóltam, hogy na, bírod még? Hú, egész jó rá, már 15 percet tekerek? Igen, már 15 percet tekersz, mert közben beszélgetünk, aha, és mozogsz. És ezek tényleg olyan egyszerű kis alapkorlátok, úgymond akadályok, ezeket átléped a következő alkalommal, tudod, hogy egyszer már megcsináltam. Mint ahogy említettem, nagyon intelligens szerkezet a szervezetünk, az emberi szervezet, nagyon sérülékeny is, ugye ezt azért megtapasztaltam már többször én is saját bőrömön. De ha megszokja azt, ami jó neki, akkor azt előbb-utóbb követelni fogja. Tényleg az, hogy elmész egy pár alkalommal, és mozogsz, és mindig, amit már beszéltünk az előző adásban is, szokásokat kell építenünk. Szokásokat, rendszert kell építenünk, és szokást. Azt megépít, a szervezeted így fog kopogni, hogy figyelj, én ilyenkor mozogni szoktam, aha, és akkor jön a sejtregeneráció, kicsit izgatottabb vagy, nem érted, hogy mi az, pedig csak annyit jelzi a szervezet, hogy mozogj már, mert ülsz már egy helybe órák óta, és ez nekem nem jó.
0: Na hát akkor reméljük, hogy előbb-utóbb, ahogy így haladunk mi is a műsorral, egyre többeknél elkezdődik ez a zsízsegés. Köszönöm, hogy itt voltál, két hét múlva várunk ismét.
1: Még mielőtt elköszönnék, azért a jövő heti feladatot, ja? Feladatot elmondanám. Két kérdésem lenne, és nagyon szeretném, hogyha a hallgatók tényleg őszintén megírnák az üzenőfalra bármikor, bármelyik időpontban, de írjátok meg. A kérdés a következő, hogy amit a férjem mondani szokott az edzésről, illetve az ellentét, amit a feleségem szokott mondani az edzésről. Kíváncsian várom, hogy családban, párokban ki milyen véleménnyel van a sportról és az edzésről. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem újra, és jó egészséget kívánok a hallgatóknak, kellemes nyarat, és fogyasszatok sok folyadékot, lehetőleg vizet.
0: Köszi, hogy itt voltál. És hát igen, nagyon kifutunk az időből, úgyhogy én is csak ajánlom magunkat, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
7: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Pinteken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva-patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egyszemélyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint $3 esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolajjegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormuzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Színvapatak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Színvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Semcorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt.
7: Rádió Antrit időjárás.
8: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Rádió Antrit, FM 101.
9: Túl vagyunk a híreken, indul a csütörtök délelőtt. Kint már jóvában dolgozik a nyár, ezért aki teheti, húzódjon árnyékba, és ne feledkezzen meg a folyadékpótlásról sem. Mi pedig hozzuk a jó zenéket.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A MOL kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma június 25-e csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Vilmos nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, tovább fokozódik a kánikula, továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet. Napközben majd 31 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatja, kisebb gomoly felhők esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei! Szekszárdon! Ez csak a Rádió Antrittól lehetséges!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig hölgyek, lányok, bringára fel. Egy igazán különleges közösségi programra hívjuk most fel a figyelmet. Július 1-én a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület szervezésében egy csak nőknek szóló országúti kerékpártúra indul Szekszárdról. A résztvevők a gyönyörű Gemenc töltésen keresztül tekernek egészen Domborig, majd vissza Szekszárdra. Így összesen nagyjából 52 kilométer vár a vállalkozó kedvű bringásokra. A szervezők célja nem a versenyzés, hanem a közös élmény, a mozgás öröme és az új ismerettségek kialakítása. Hogyha régóta gondolkodik rajta, hogy csatlakozna egy bringás közösséghez, vagy egyszerűen csak szeretne egy kellemes napot eltölteni a természetben, akkor ez remek lehetőség lehet. És ha már a szabadtéri programoknál tartunk, akkor óvatosan a mai napon, hiszen az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrük megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, fogyasszanak sok friss gyümölcsöt, és figyeljenek oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Van néhány dal, amely szinte garantáltan mosolyt csal az ember arcára, és a következő az pont ilyen. Egy igazi jókedv bomba, amely megjelenése óta emberek millióit állított a táncra szerte a világon. Jön Pharrell Williams és a Happy, itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Madrid.
1: Ay.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan 11 órát mutatnak az órák ezen a napsütéses csütörtökön. A hőség egy erősebben érezteti a hatását, ezért vigyázzanak magukra és fogyasszanak elegendő folyadékot. Hamarosan érkeznek a hírek, utána pedig hűsölünk tovább a legjobb zenékkel itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
11: A stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menü ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt fokhagyma krémlevest ebédelhetünk krutonnal. Az elmenü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz parajfőzelék tükörtojással. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt májgaluska levessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott trapista sajt rizssel, salátával és tartárral, vagy kérhető és vadas zsemlekarikával. A C-menü pedig vasi pecsenye, fél adag petrezselymes burgonyával, fél adag rizssel és joghurtos salátával. A 100 étteremben pedig ma karolábi levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü füstölt sajttal töltött csirkemell rántva burgonyapürével, a B-menü pedig lioni sertésszelet gratin burgonyával.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: 81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból. Urán tartott a cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil acetátot tároltak, a vegyület urántartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuelát és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Sokan a romok alól kiáltanak segítségért.
2: Rádió Antrit időjárás.
12: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Friss hírekkel jelentkeztünk, most pedig jöhet egy kis kikapcsolódás. Szép napot kívánok mindenkinek, lassan közeledik az ebédidő, de addig is maradjanak velünk, hiszen a következő percekben is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Vannak autók, amelyek egyszerű közlekedési eszközök, és vannak olyanok, amelyekhez történetek, álmok és gyerekkori emlékek kapcsolódnak. Nos, a Ford Mustang sokak számára pontosan ilyen. A hétvégén pedig ismét ezek ki a legendás amerikai izomautóké lesz a főszerep Tamásiban. A tavalyi nagy siker után idén újra találkoznak a Mustang tulajdonosok, és több tucat különleges jármű érkezik a városba. Aki már hallott egyszerre több Mustangot felbőgni, az tudja, hogy ez nem csak látvány, hanem igazi hangélmény is. A rendezvény egyik legizgalmasabb pillanata várhatóan a szombat délutáni felvonulás lesz, amikor a feldíszített autók végigurulnak Tamási főutcáján. A szervezők szerint sok tulajdonos számára ezek az autók egy gyerekkori álom beteljesülését jelentik. Talán éppen ezért olyan különleges a hangulatuk is. Ráadásul a fiatalabb korosztály sem maradt közélményből, hiszen a gyerekek közelről is megcsodálhatják ezeket a legendás járműveket. A programhoz kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!
1: Ez a Rádió Andrét!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az elmúlt napok rendkívüli hűsége nem csak bennünket, hanem a vízhálózatokat is komoly terhelés elé állítja. A Magyar Vízi Közmű Szövetség is arra kírja a lakosságot, hogy a legmelegebb időszakokban lehetőség szerint takarékoskodjunk a vízzel itt Szekszárdon is. A szakemberek szerint ilyenkor különösen sok vizet használunk locsolásra, medencetöltésre és egyéb kerti munkákra, ami jelentősen megnöveli a fogyasztást. Érdemes a növényeket inkább korra reggel vagy késő este öntözni, és odafigyelni arra is, hogy csak annyi vizet használjunk, amennyi valóban szükséges. Miközben a nagy melegben természetesen fontos a megfelelő folyadékpótlás, a tudatos vízhasználattal mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a vízellátás zavartalan maradjon. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat környezetünkért, és persze egymásért is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt fokhagyma krémlevest ebédelhetünk krutonnal. Az A menü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell, petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz parajfőzelék tükörtojással. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt májgaluska levessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott trapista sajt rizssel, salátával és tartárral, vagy kérhető sertésvadas zsemlekarikával. A C-menü pedig vasi pecsenye, fél adag petrezselymes burgonyával, fél adag rizssel és joghurtos salátával. A 100 étteremben pedig ma karolábi levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü füstölt sajttal töltött csirkemell rántva burgonyapürével, a B-menü pedig lioni sertésszelet gratin burgonyával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy olyan zenekar következik, amelynek dalai évek óta ott vannak a rádiók kedvencei között. A jellegzetes hangzás, a lendületes ritmusok és a jó hangulat szinte minden felvételük sajátja. Már is érkezik a Smash Mouth, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, egy újabb óra végéhez érkezünk. Köszönjük, hogy a délelőtt folyamán velünk tartottak. Néhány pillanat múlva következnek a térség legfontosabb hírei, aztán folytatjuk a műsort a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Szakmai képzés iskolaőröknek, öreg diák és családi nap a csapóban. Fokozódik a hőség. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. 400 nagyméretű körbála égett keddéllyel Nagykonyiban Medgyespusztán. A tűzesethez a dombovári, a sásdi és a siófoki hivatásos, valamint a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották. Az egységek egy munkagép segítségével megbontották a bálákat, majd 4 vízsugárral eloltották a lángokat. A 2025-26-os tanév tapasztalatait értékelték a Tolna megyében szolgáló iskolaőrök azon a szakmai képzésen, amelynek Szekszárd adott otthont. A rendezvényt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya szervezte június 22-én annak érdekében, hogy a résztvevők összegezzék az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint kijelöljék a következő tanév legfontosabb feladatait és célkitűzéseit. A képzésen 19 iskolaőr és 4 helyi koordinátor vett részt. A megjelentek Orsó Zoltán rendőrőrnagy, területi iskolaőri koordinátor köszöntötte. Beszédében kiemelte az iskolaőrök szerepét a biztonságos iskolai környezet fenntartásában, valamint a diákok és az oktatási intézmények mindennapjainak támogatásában, és megköszönte eddigi munkájukat. A résztvevők áttekintették a tanév legfontosabb eseményeit és tapasztalatait. A tanácskozás lehetőséget biztosított arra is, hogy az iskolaőrök és a koordinátorok megosztják egymással a szolgálat során szerzett gyakorlati ismereteiket, valamint közösen fogalmazzák meg a következő tanév kiemelt feladatait. A szakmai egyeztetés mellett délután intézkedéstaktikai oktatáson vettek részt. A foglalkozás célja az volt, hogy erősítse a közösséghez tartozás érzését, valamint hozzájáruljon a szolgálatot ellátók szakmai önazonosságának és együttműködésének további fejlesztéséhez. A tamási rendőrkapitányság bűnmegelőzés szakemberei a napokban drogprevenciós előadásokat tartottak a Vőrszádám általános iskola szakáig tagiskolájában, ahol az alsó és felső tagozatos tanulók, valamint szüleik is részt vettek a programokon. A kezdeményezés célja a fiatalok tudatosságának növelése, a kábítószer használat megelőzése, valamint a szülők tájékoztatása volt a veszélyekről és a felismerhető figyelmeztető jelekről. Az előadás során a diákok egy szemléltető kisfilmet is megtekintettek, amely a mindennapi életben előforduló kockázatos helyzetekre hívta fel a figyelmet. A szülők számára külön tájékoztató keretében ismertették, milyen viselkedésbeli és testi jelek utalhatnak a kábítószer használatra, illetve milyen intézményekhez és szakemberekhez fordulhatnak segítségért probléma esetén. A szakemberek kiemelték a család szerepét a megelőzésben, valamint a nyílt kommunikáció fontosságát a fiatalokkal. A bűnmegelőzési program második részében a Vőrszáldállam általános iskola 6. évfolyamos tanulói és pedagógusai látogatást tettek a Tamási rendőrkapitányságon. A résztvevők betekintést nyerhettek a rendőrség mindennapi munkájába, megtekinthették az előállító helyiséget, valamint egy rendőrautót is megnézhettek belülről. Szombaton öregdiák és családi napot szervez a Délia SC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium, amelynek részleteiről Fülöp Mónika igazgató beszél.
7: Van egy nap az évben, amikor újra összefutnak az osztálytársak, előkerülnek a régi történetek, és kiderül, hogy ki emlékszik még a legjobb sulis csínyekre. Ez a nap idén, június 27-én szombaton lesz Palánkon a Csapóban. Délután 2 órától várunk minden öregdiákot, jelenlegi tanuló családtagot és barátot, és minden érdeklődőt az öregdiák és családi napunkon. Lesz minden, ami egy jó találkozóhoz kell, tablók keresése, röplabda, kötélhúzás, csizmahajítás, lövészet, zenés, táncos műsorok, tánc, ház, kézműves vásár, kürtös kalács, légvár, és még sok-sok program, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ha megéheztek, vár a híres csapógulyás, este pedig a Garázs Band diákzenekar gondoskodik a hangulatról, majd utána retro party lesz, ahol a régi slágereké lesz a főszerep. Hozd magaddal a családot, a régi osztálytársakat, vagy egyszerűen csak a jó kedvedet, és töltsünk együtt egy vidám nyári délutánt a Csapóban. Kollégáimmal én biztosan ott leszek, találkozzunk június 27-én Palánkon.
6: Idén is elindult a kamara által minden évben megrendezett kiszaki nyári tábor. A hétfő és a kedd is igazán tartalmasan telt a gyerekek számára. Elsőként a Dom Pepe étterembe látogattak el, ahol saját maguk készíthették el és süthették meg a pizzájukat, a jó hangulat és a finom falatok garantáltak voltak. Ezt követően az Ipsumtek Kft. Szekszárdi telephelyén jártak, ahol betekintést nyerhettek az autószerelés világába, és közelebbről is megismerkedhettek a szakma érdekességeivel. A napzárásaként a Molly kisállatkozmetikába látogattak el, ahol az állatgondozás és a kisállatkozmetika világával ismerkedhettek meg, miközben testközelből láthatták ennek a különleges szakmának a mindennapjait. A kedd is tartalmasan és élményekkel teli programokat hozott a gyerekek számára. Délelőtt az Életre Való Akadémia látogatott el hozzájuk, ahol játékos és interaktív formában tartottak önismereti és pályaválasztási foglalkozást. A résztvevők izgalmas feladatokon keresztül gondolkodhattak saját erősségeikről, érdeklődési körükről és a jövőbeni lehetőségeikről. Ebéd után a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság dolgozói fontos és aktuális témákról tartottak előadásokat. Szó esett többek között a drogprevencióról, az online zaklatás veszélyeiről, valamint a tudatos és felelős internet használatról. A szekszárdi kerékpáros esélynél mindig történik valami. Az elmúlt időszak eseményeiről Stej Gábor, az egyesület elnöke számol be.
8: A kerékpársportban, így nálunk is, ez az időszak az, amikor ugye nagy üzem van, elsősorban az országúti kerékpárversenyek vannak porondon, de minket egyébként a pályaversenyzés is érint, hiszen az egyesületünk tagja Fiútás Viktor, aktuális VHL Európa bajnok, és Viktor 2 héttel ezelőtt Németországban kapott meghívást Stier versenyre, ahol szintén bizonyította, hogy nem véletlenül szerezte meg tavaly az Európa bajnoki címet. Azon a hétvégén ugye egy 80 körösre tervezett beleszólt az időjárás, tehát 60 kör tudtak csak menni, de sikeresen tulajdonképpen lebonyolították így a versenyt, ahogy a másnapit is, és Viktor a német motorosával, Viktor sikeres volt ezen a hétvégén, hiszen a többek között a német bajnok párost is megelőzte. A június 14-i hétvége sikeres volt, a mostani legutóbbi hétvégénk is jól sikerült, hiszen vasárnap immáron az országúton is szerepeltünk, túl de zalaparos nevű egynapos versenyen vagyunk túl, ugye azokon az emelkedőkön zalaparos és külműtőt jellemzik. Ott ebben a nagyon meleg időjárásban nem volt külműtő, mint 130 km teljesíteni. Sós Gergely meg sikerült a dobogó harmadik pokára állni. Természetesen azért nem minden tökéletes, ugye, mert előző nap szombaton utánpótlás bajnokságon vettünk részt, Tamásiban az nem úgy sikerült. Sajnos a Máté bringásunk kicsit taktikailag elszámította magát, egy nagy hibát követett el, folyadékot azt nem úgy pótolta, ahogy kellett volna, már pedig az óriási minőségben ez egy rendkívül kritikus része a dolgoknak, úgyhogy így ez a nőverseny alatt nem sikerült. A továbbiakban úgy szintén országos bajnokság mondhatni, tulajdonképpen, hogy a legnagyobb magyar bajnokság az most lesz erét vasárnap, Pannonhalmán, az Elite OB.
6: Csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ezen a napon már sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 19, napközben 34 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek után folytatjuk a műsor. Szép napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy kellemesen telik a csütörtök, és hamarosan jut idő egy finom ebédre is. Addig azonban még külsőrünk egy kicsit a zenék társaságában itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A mo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A nyár egyik legfontosabb időszaka kezdődött el Tolna vármegyében. Megindult az aratás, és ilyenkor nem csak a földeken zajlik a munka, hanem az utakon is megváltozik a megszokott forgalom. A következő hetekben egyre gyakrabban találkozhatunk kombájnokkal, traktorokkal és más mezőgazdasági munkagépekkel. Ezek a járművek sokszor egyik tábláról a másikra közlekednek, ezért időnként lassabb haladásra, hosszabb várakozásra kell számítani. Bár egy-egy ilyen helyzet próbára teheti az autósok türelmét, a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel is megfontoltan közlekedjen. A gazdálkodók szerint a legnagyobb veszélyt sokszor nem a munkagépek jelentik, hanem a meggondolatlan előzések. Egy kombájn vagy traktor mérete és mozgása egészen más, mint egy személyautói, ezért a biztonságos közlekedéshez minden résztvevő együttműködésére szükség van. Az aratás Tolna vármegye életének meghatározó része. A gabona betakarítása a hosszú hónapok munkájának eredménye, amelyből később a mindennapi kenyerünk is készül. Éppen ezért, ha a következő napokban egy lassabban haladó mezőgazdasági gép mögé kerülünk, érdemes arra gondolni, valaki éppen azért dolgozik, hogy az idei termés biztonságban a magtárakba kerülhessen. Néhány perc türelem most valóban sokat jelenthet.
1: Ez a Rádió Antrit FM

0: programok kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A nyársok családban egyet jelent a házi szörpök készítésével. Ilyenkor előkerül a bodzavirág, az eper, a málna vagy éppen a ribizli, és sok konyhában készülnek a saját receptek alapján a finomabbnál finomabb italok. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a jó íz mellett az élelmiszer biztonságra is érdemes odafigyelni. A gyümölcsök és virágok alapos tisztítása, a hibás szemek kiválogatása, valamint a megfelelő tárolás mind fontos szerepet játszik abban, hogy a végeredmény ne csak finom, hanem biztonságosan fogyasztható is legyen. Különösen a nyári melegben kell óvatosnak lenni, hiszen a baktériumok és az élesztőgombák gyorsan elszaporodhatnak, ha az alapanyagokat vagy az elkészült szörpöt nem megfelelő körülmények között tároljuk. A szakértők szerint a tiszta eszközök, a gondos hőkezelés és a megfelelően fertőtlenített üvegek sok kellemetlenségtől kímélhetik meg a házi készítőket. Tolna vármegyében nagy hagyománya van a házi befőtöknek, lekvároknak és szörpöknek. Ezek nem csak finomak, hanem sok családban generációról generációra öröklődő recepteket és emlékeket is őriznek. Egy kis odafigyeléssel pedig idén-nyáron is hosszú hónapokra eltehetjük a nyár legfinomabb ízeit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő percekben egy igazi 2000-es évekbeli kedvenc érkezik, egy fülbe mászó dalam, amely meghódította Európa slágerlistáit, és amely ma is kellemes a nyári hangulatot varázsol a rádió hullámhosszára. Jön már is Jamelia és a Superstar itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, jó hűsölést, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Vizet osztam állva pályaudvarokon, állami tulajdonba kerül a Zalazón. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MT-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tiszti főorvosa Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedik. Erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a Zalazón járműipari tesztpálya, közölte közösségi oldalán a Tisza párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta, a Zalazón jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként, azaz kekvaként működik, így a Tisza kormány által elfogadott jogszabályok alapján legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba fog kerülni. Az átvételt követően jelölik ki a Zalazón szakmai irányításáért felelős minisztériumot, amely valószínűleg a Tudományos és Technológiai Minisztérium lesz, de ez még nincs véglegesen eldöntve, írja bejegyzésében a képviselő. teljesen felülvizsgálja meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás és a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél, hogy felvegye a versenyt a magánszektorral, mondta miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesej donáció kérdését ki fogják nyitni, azt szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen a petesejt adományozás. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, közölte a KBM szerdán az MT-vel. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp.
4: Rádió Antrit időjárás.
5: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
8: 13 óra után járunk, becsatlakozom én is a délutánba, üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel szórakozunk a délután folyamán is. Szigala, Ellie Isle, Meghan Trainor énekel, ez a Just Got Paid.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

Sofia! Egy vidám kis nóta Álvaro Soler meg a Sofia pörgött itt az Antriton 13-19-kor. Ebben a nagy melegben is ilyen slágerekkel fel lehet frissülni, meg persze gyógyulni is, pláne hogyha nagy kedvencek szólnak, mint például Elvis Presley. Szól tőle a Little Less Conversation!

0: Szerintem nagyon sokan megfürödnék, mert a nyár van, a Neoton família énekelt itt az Antréton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között, és bizony meleg van, jól esne egy hidegebb fürdő, vagy legalábbis egy jó kis felfrissülés. Ha ezt nem teheti meg, akkor azért elmondom, hogy a nyár mellett milyen nap van még ma, mert hogy június 25-én azért Vilmosokat ünneplünk. A Vilmos pedig germán eredetű Wilhelm név, latinos Wilhelmus, Wilhelmus alakjából származik egészen pontosan, a jelentése akarat, védő, sisak. De vannak még, akik ünnepelnek, például Gól János tanár, az Újpesti Torna Egylet első elnöke és egyik alapítója, Antoni Gaudi, katalán építész, de éppenséggel Karinti Frigyesnek is ma ünnepelnénk a születésnapját, őt talán nem kell bemutatni, magyar író, költő, újságíró. George Orwell, eredeti nevén Eric Arthur Blair, angol író, újságíró is ma született, de Havas Henrik Táncsics Mihály díjas magyar újságíró, műsorvezető, címzetes egyetemi docens, ugye Havas tanár úr, és George Michael, angol énekes dalszerző is ma ünnepel. Aztán nézzünk rá gyorsan az eseményekre. Például 1741-be ugrunk vissza, amikor is Pozsonyban a Szent Koronával Mária Teréziát magyar királlyá koronázták, így van, jól hallottam, királlyá. Aztán 1876-ban a Little Bighorni csata történt meg, amikor az indián ülő bika és őrült ló csapatai legyőzték az amerikaiakat. Hát ez így kicsit vicces kimondva, de hát ez történt, ha egyszer ez történt. Aztán 1948-ban a nyugati hatalmak első repülőgépes segélyszállítmánya érkezett Németországba, ezt hívjuk ugye a berlini légi hídnak, és végül 1950-ben a koreai háború kezdte meg a kezdetét Észak-Korea támadásával Dél-Korea ellen. Úgyhogy ezt érdemes tudni a mai napról, ha pedig felfrissülne, akkor nyígyon egy pohár vizet velem együtt, én is csatlakozom, 1 deci, 2 deci, amennyi jól esik, hidratáljunk egyet együtt, ebben a nagy melegben mindenképpen fontos a hidratáció és a vízbevitel, a vízpótlás. Közben pedig érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, a Backstreet Boys és az Incomplete, ez is szól majd mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, másfél literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és az Incomplete, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

A rózsaszín nevű hölgy Pink és a Just Like a Pill szólt itt az Andriton, a kedvencei meg a tegnap slágerei között. Elnézést, de Dávid itt ül velem szemben és jól kiröhögött. Hát pedig ez a neve, kérem szépen, Pink énekelt a 13 óra utolsó perceiben. Két perc múlva már a 14-et taposuk. Ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan érkeznek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei a folytatásban is, és közben felhívom a figyelmét, hogy igyon, mert nagyon-nagyon fontos, hisz nagyon-nagyon meleg van. És ezt javasolják, az ivóvíz pótlása pedig nagyon-nagyon fontos, úgyhogy vizet lehetőleg pótolja, hogyha tudja, és közben a ma kedvencével, meg a tegnap slágereivel pótoljuk egy kicsit az adrenalint is, ami talán itt a munkaórákban már kiveszőben látszik. Bruno Mars és az I Just Might, ez is szól majd.

0: és Aras meg Rebecca közösen a Temptation is felcsendül a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hamis euróval fizetett egy autóért egy férfi, nőtt a hosszú ideje állást keresők száma. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Budakörnyéki Járási Ügyészség pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat egy kunszentmiklósi férfi ellen, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért. A vádlott 2025. júliusában egy internetes hirdetés alapján vásárolt személygépkocsit, amelynek vételárát 11 darab hamis 50 eurós bankjeggyel egyenlítette ki, miközben az eladótól még 10.000 forint visszajárót is kapott. A férfi ezután a járműre egy másik autóhoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel és elhajtott, az eladó pedig csak másnap vette észre, hogy a bankjegyekből hiányzik a biztonsági fémszál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a jelenleg is börtönbüntetését töltő vádlott ügyében a Budakörnyéki Járásbírósághoz majd döntést. A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe a KSH adatai szerint 2026. március-májusi időszakban. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7% ponttal 31,4%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7% ponttal 36,9%-ra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal 215.000 főre mérséklődött. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint 10-szeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerőművek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt. A kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet.
2: Rádió Andrét időjárás.
5: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. építkezés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Madrid közlekedés.
0: 14 óra után járunk, lassacskán 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat az utakról, nézzük, hogy mire érdemes készülni, hogyha éppen autóba pattalna. Az M6-os autópályán a Budapest felé tartó oldalon lezártak a leálló sávon kívül egy forgalmi sávot, a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között a Geresdi pihenő is érintett. Egyébként aszfaltozás miatt a Budapest felé tartó oldalon, tehát Bátaszék környékén van ez a szakasz. Ezen kívül Alsónálán érdemes még készülni útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárásra, de munkálkodnak az M9-esen is, az M9-es körforgalma, valamint a bogyisztói fellehajtó között ugyanis kaszálnak, útszűkülettel készüljön. Aztán vissza az M6-osra, nem sokkal a tolnai fellehajtó után hízag és repedés kiöntés zajlik az országhatár felé tartó oldalon, leállósáv, valamint egy forgalmi sáv lezárásával jár ez, más viszont nincs a környéken, úgyhogy gyorsan közelítek is a városra, ahol azt látom, hogy egészen lehet haladni, a Volcskára áruház előtti kereszteződésben vannak egy kicsit többen, illetve a kórházi kápolnánál, valamint a volántelepi lámpa is fogja a forgalmat, de ezen kívül teljesen járhatónak tűnik a város. Rendőrről viszont érkezett bejelentés nem is egyről, egészen pontosan kint vannak a Rákóczi utcában a Damjanich utca kereszteződésénél, valamint a 6-os úton Kakasdombérnek, de szintén a 6-os főúton találkoztat velük a Mecseknádasd utáni nagy szerpentin kanyarokban, és ha esetleg haladna Szászvár fele, akkor arra is a 65-34-es úton kint mér a trafi. Úgyhogy bármerre is közlekedik, tegye azt óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalt, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Madrid FM 101.
0: A közlekedési infók után pedig vissza a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez. Itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Arash és Rebecca közösét készítettem be. Ez a Temptation.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Kygo és Shelly Goulding varázslatos közös a First Time szólt itt az Antriton, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek a folytatásban is persze. A párosból most szóló éneklésre váltunk, a hölgyhang viszont megmarad. Clary Clarkson és a Breakaway már szól is.

0: Cindy Lauper énekelt az elmúlt percekben. Girl, just want to have fun. Ez volt itt az Antritonom, a kedvenceim, meg a tegnap slágerei között 14 óra, 32-t ütött az óra, én pedig meghoztam az időjárás frissítésünket, mert hogy nagyon meleg van, nagyon süt a nap, szóval óvatosan odakint, de nem csak ennyiről van szó egyébként, mert felhős ugyanaz ég néha-néha erre-arra, de ezek cuki bárány felhők, úgyhogy tőlük nem kell félni, néha eltakarják a napot ugyan, de ez sem jellemző, inkább a kék-ékboltot lehet odakint látni, és a 34 fokot, amit írnak a hőmérők, ami nem kevés, narancsárga figyelmeztetés van kiadva hőségre, ugye meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást egészen péntek éjfélig, onnantól pedig majd harmadik fokú hőségriasztás lép életbe, az országos tiszti főorvos döntése szerint, mert hogy holnap is hasonló időre kell készülni, 16 fokig ugyan lehűl a levegő az éjszaka folyamán, de korán reggel már 21 fokra ébredhetünk 7 órakor, és 36 lesz a maximum, elég magas UV-sugárzással karöltve. Egyébként lengeruhát ajánl az időkép, én is ezt ajánlom, hogy szellőzzön a bőre, mindenképpen egy rövid nadrág, rövid póló, szoknya esetleg, és semmiféle egyéb, maximum sapka, kalap, amivel lehet védekezni még a nap sugarak ellen, ugye fényvédő krém is ide sorolandó. A pollen terhelésről gyorsan pár szót, mert hogy a pázsitfűfélék, illetve a csalánfélék vannak közepesen jelen a levegőben, viszont a gombák spóraszáma már extrém magas, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni önnek, hogy leküzdje az allergiát. Egyébként időjárási front nincs felettünk, az egyre fokozódó hőség, ami meghatározza a humán meteorológiai helyzetet, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, különös tekintettel figyeljen rájuk, de keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszulét, migrén is egyaránt jelentkezhet. Nő az infortus, illetve a stroke veszélye, a kánikulában pedig általános a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást és hőgutat lehet kapni, úgyhogy ha teheti, akkor ne tartózkodjon hosszabb ideig a napon, és ha muszáj, akkor pedig valamilyen sapka, kalap, illetve fényvédőkrém mindenképpen ajánlott, mert hogy az UV-sugárzás nagyon erős és extrém erős kategóriába is néha-néha bekacsingat. Erősítsük immunrendszerünket, ezt ajánlja az időkép, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, ezt már én teszem hozzá, és most én is kortyolok önnel egyet, egy deci, két deci, egy kis felfrissítő pohár víz, amit ha elfogyaszt, akkor kicsit pótolhatja a szervezetében az ásványi anyagokat. Úgyhogy igyunk egyet együtt, mármint nyilván vizet, és természetesen hallgassuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit a folytatásban. Az Anzibár énekel mindjárt, ez lesz a vágyom rád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 20. század utolsó évében alapított Zanzibár együttessel megyünk tovább, akiknek három lemezük is aranyminősítést ért el, több daluk pedig uralta a magyar toplistákat egy időben. A következő dal a Vágyom rád, egy igazi nagy kedvenc. Ők a Zanzibár, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a rá...

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Már csak néhány pillanat és 3 órát üt az óra, sokan ilyenkor már visszaszámolják a munkaidő végét, másoknak pedig még csak most pörög fel igazán a délután, bárhogy is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
4: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármi Rés Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Biztonságjátékosan, tudatos vízfogyasztás a kánikulában. Pénteken rákapcsol a forróság. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. június 25-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Orsos Zoltán rendőrőr, Nagy Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa június 23-án a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara táborában interaktív előadás keretében beszélgetett a gyermekekkel az interneten leselkedő veszélyekről, valamint a szerfogyasztás súlyos egészségügyi és társadalmi következményeiről. A résztvevők egy a témához kapcsolódó bűnmegelőzési kisfilmet is megtekinthettek, amely szemléletesen mutatja be a felelős döntések jelentőségét. A tájékoztató mellett különböző interaktív feladatokkal is készültek a rendőrség munkatársai. A táborozó fiatalok érintőképernyős monitorokon tölthettek ki kvízkérdéseket, amelyek játékos formában segítették a megszerzett ismeretek elmélyítését. A program egyik legnépszerűbb eleme a lézerpisztolyos lövészet volt, amely nagy sikert aratott a gyermekek körében. Tóth Szilvia a rendőrfőtörzászlós, a dombovári rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója pedig a dombovári katolikus egyház Karitász táborában lévő gyerekeknek tartott előadást a biztonságos közlekedésről. Fókuszban a gyalogos és kerékpáros közlekedés mellett a jármű utasaira vonatkozó szabályok álltak. Megismerték a gyerekek a legfontosabb jelzőtáblákat, a kerékpár kötelező és ajánlott tartozékait, majd különböző szituációkat bemutató képekről kellett eldönteniük, hogy szabályos vagy szabálytalan közlekedést látnak. Végül megismerték a 112-es segélyhívószám helyes használatát is. A rendőrség kiemelt célja, hogy a nyári szünidő alatt is felhívja a fiatalok figyelmét a biztonságtudatos internet használat fontosságára, valamint a káros szenvedélyek elkerülésére. Az ehhez hasonló prevenciós programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek megfelelő ismeretekkel felvételezve tudatosabban és felelősebben hozzák meg döntéseiket. Csütörtökön Faddomboriban tartott a Nyár veszélyei címmel bűn és baleset megelőzési sajtótájékoztatót a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A részleteket Komlosiné Kis Anett szóvivőtől hallja.
7: Mai napon Faddomboriban a strandon tartunk sajtótájékoztatót, amelynek célja, hogy az itt lévő emberek figyelmét felhívjuk a baleset megelőzés és a bűnmegelőzés fontosságára a nyári szünetben is. Bűnmegelőzési kollégáimnál kábítószer ellenes, valamint az online csalásokkal kapcsolatos teszteket tölthetnek ki az érdeklődők, balesetmegelőzési kollégáknál pedig a keresztel kapcsolatban tesznek fel kérdéseket mindenkinek a saját korosztályának megfelelően, pont azon a területen, amit a szerencsekeréki dob számára. Nagyon fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a nyár kezdetén arra, hogy mennyire fontos a biztonságos közlekedés, és mennyire fontos az, hogy ebben a melegben még toleránsabbak, még figyelmesebbek legyünk egymással, hiszen sok esetben a balesetek azért következnek be, mert az egyik fél valamilyen hibát követel. A gyerekek számára szeretnénk felhívni a figyelmet a közlekedésre, mind gyalogosan, mind kerékpárral, mind pedig elrollerrel a szabályok betartására. Alapvetően a járda a gyalogosoké, és ezt mindannyian tudjuk, sokan azonban az elrollerekkel is ezen a területen közlekednek. közlekednek. Alapvetően a szabályok nem tiltják azt, hogyha ők valamilyen módon az e-rollerrel közlekednek, azonban a KRESZ szabályai szerint csak s kizárólag a gyalogosok veszélyeztetése, akadályoztatása nélkül tehetik ezt meg, és a kerékpárosok is maximum 10 km/h sebességgel haladhatnak a járdán. Fontos az, hogyha e-rollerrel engedjük el gyermekünket a nyáron bárhova, A pontból B pontba, akkor adjunk a gyermekre valamilyen védőfelszerelést, térdvédőt, könyökvédőt, és egyáltalán nem ciki az, hogyha valaki sisakot visel. Fontos az a közlekedésben, hogyha hosszú útra indulunk, akkor mindig legyen nálunk hideg ital, amivel le tudjuk magunkat hűteni. Hogyha úgy érezzük, hogy fáradtak vagyunk, akkor álljunk meg, tegyünk egy rövidebb sétát, beszélgessünk az ismerőseinkkel, ígyunk meg egy kávét vagy egy hűtött italt, és úgy folytassuk az utunkat, mert sajnos történt már baleset amiatt, hogy valaki elaludta vezetés közben egy hosszabb út során.
6: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Kölcsei lakótelepi óvoda megújítása. A város kiírta a kivitelezési közbeszerzési eljárást, közölte Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a Facebook oldalán. Az óvoda hamarosan kívülbelül megújulhat egy közel 600 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. A kivitelezésre jelentkező vállalkozások 2026. július 10-ig nyújthatják be ajánlataikat. A beruházás során az intézmény teljes energetikai korszerűsítésen esik át, megvalósul a külső homlokzat és a lapostető hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, valamint a padozat hőszigetelése. Korszerűsítik az épület fűtési rendszerét és a hőközpontot, megújuló energiaforrásokat alkalmaznak, továbbá hővisszanyerős szellőzőrendszert építenek ki. A fejlesztés nem csupán az épület energiahatékonyságát javítja, hanem korszerűbb, komfortosabb környezetet teremt a gyermekek és az ott dolgozó szakemberek számára is. Szekszárd város is felkészült a várható hőségre, a tudatos vízfogyasztása hívja fel a figyelmet, Máté Péter alpolgármester.
8: De elsőkörön a legfontosabb dolog az, a szökőkutakban levő víz az egy forgatott víz. Nem csapról folyik és lemegy a lefolyóba, hanem ezt forgatjuk. Itt van egy tartály, ennek a tartálynak a vizét forgatjuk. Hasonlóan kell elképzelni, hogy otthoni medence vízforgatóval. Ne fürödjenek benne, ne igyanak belőle, ez nem tiszta víz. Az emberi fogyasztása alkalmatlan, és amikor olyan látványosan szokott kicserélni, de egyébként ez akár egész évben itt megy a vízforgatóba, tehát nem alkalmas emberi fogyasztásra. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, Szekszárd város területén az összes locsolás, amit a városi zöldbrigád végett locsolást, az a Páskim utca 23-ba furt kútból jön. A kút szerencsére egy jó húzamú kút, jó helyre furták, és ez a kút ellátja az egész város locsolási vízszükségletét. Azon kívül tettünk ki 70 darab locsolózákot, sajnos a fáknál szükség volt rá, hogy folyamatos locsolás legyen, mivel kiszáradnak ebben a melegben, nem bírják a növényzetek ezt a meleget, és ezek a zákok 5-6 óra alatt engedik ki a vizet magukból, tehát ettől kezdve elég hetente egy zsákot megtölteni, tehát ez a munkaerőt is spórolunk, és mindenképp hatékonyabb lesz a locsolás ettől. A lakosságtól türelmet kérünk, mert van a másik oldal kaszálás, ugye nagyon sok panaszt kapunk a kaszálásra, de ahol nem kaszálunk, ott azokon a helyeken a föld nedvesebb marad, nem szárad ki annyira, tehát mindenképp javítja az ökoszisztémát, tehát nem mindenhol kaszálunk rögtön, főleg most a nyári melegbe nem igazán kell a földet kiszárítani ezzel a kaszálással, attól mi kaszálunk sok télátszőteken, stb., de nem mindenhol lesz látványos, kapunk ilyen kéréseket, de ebben a melegben nem igazán jobban most. Azon kívül 11 ivókút van, ahol tudnak inni, és van 3 párakapunk. Tehát 3 párakapunk, külön egy ivókút, ami enyhíti a hőséget. Ha lehet, akkor ne csak vízzel locsoljanak, ivóvizet ne pocsékoljuk el erre az időszakra, használjanak furkutakat, spóroljanak a vizet, nem tudom, fogtak-e fel esővizet, aki tehette, az gondolom fogott, amikor volt. Erre nem elég erre az időszakra, kérdezem mindenki, spórolni kell, vigyázni az ivóvizet.
6: 2026. június 15-dik napjával megszűnt az anyakönyvi kivonatok e-önkormányzati portálon történő igénylésének lehetősége, hívja fel a lakosok figyelmét Szekszárd város hivatalos oldala. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjesztése a következő módokon lehetséges. A magyarország.hu honlapon a család menüpontban található anyakönyvi kivonat menüpontra kattintva elérhetővé válik a kérelem. Csak akkor kérhető postai úton az anyakönyvi kivonat, ha az igénylő közli a kiállításhoz szükséges adatokat. Személyesen az ország bármely település anyakönyvvezetőjénél előterjeszthető az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem, ami esetén szükséges a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben az átvevő meghatalmazott úgy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazott.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit, FM 101.
9: Köszönjük Julinak a híreket, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel megyünk tovább. A 15 órában is én Vörös Leventi vagyok, kezdésként pedig Major Lazer és DJ Snake közösét hozom. Ez a Linón.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

David Guetta és Sia közöse, a Flame szólt itt az Antricon, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között, ahova ezúttal egy felhívással érkeztem, ugyanis találtak egy elég drágának tűnő női olvasó szemüveget Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ előtti padok között, úgyhogy ha esetleg elhagyta az olvasó szemüvegét és hiányozna, ne talán tényleg drága, akkor mindenképpen jelentkezzen nálunk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, és igyekszünk összekötni a megtalálóval. Hát képet sajnos nem csatolt róla, mi viszont most a folytatásban előveszük a kamerát Ed Sheerannel, és erre énekelhetünk.

0: Rihanna meg a Rude Boy, amit hallottunk itt az Antriton. 15 óra, 31 van, június 25-én csütörtökön járunk, ez pedig azt jelenti, hogy ma fordult a Szekszárdi Agora mozi kínálata. Az életem legjobb számát vetítik már 17 órakor, ez egy amerikai vígjáték, 98 perc, a főszerepben pedig Paul Rudd és Nick Jonas, egyébként a Jonas Brothers fivérek közül az egyik. Aztán 19 óra 30-kor majd a zongora hangoló érkezik, ami egy amerikai thriller egyébként, Dustin Hoffmannal a főszerepben, úgyhogy erre is érdemes lehet benevezni. Ha pedig inkább holnap vagy a hétvégén szándékozna moziba menni, akkor a Toy Story 5-öt 15 órától lehet még megtekinteni, mert hogy a múlt hét után visszatért a mozi kínálatban, miután a játékok is visszatértek ugye a Toy Story 5. részével, egy új kihívással találják szemben magukat, Buzz, Woody, Jessie és a banda többi tagjának egyszerre egyre másra nehezedik a feladata, miközben a vadonatúj vetélytársakkal küzdenek a gyermekek figyelmért. Ez a rövid sztori, részletek egyébként a szexárdagora.hu oldalon találhatók, és ha már programok, akkor érkeztem egy másik programmal is, mert hogy Mesterségem címere előadás sorozatot is tartanak majd az I.S. Gyula könyvtárban, ez itt Szexárdon, Hunyadi utca 9, a Tudásközpont épülete. Ezúttal Faluközi József érkezik, Scream Show with Fire, pirográfia, Scream Show technika bemutatóval, vagy legalábbis milyen bemutatóval, és itt lehet megkérdezni az adott mestert mindenről, ami egy-egy ilyen mesterségnek a csinja, binja. Úgyhogy ezt is ajánlom, 17 óra, Mesterségem címere, Faluközi Józseffel a Tudásközpontban. Meg persze ajánlom a dalokat is, amik jönnek a folytatásban, a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Rácz Gergő énekel mindjárt, ez lesz a Bennünk a világ.
1: Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
3: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
5: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, Soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám.
0: A következő énekes zeneszerző a Parka VIP vagy a Full Moon együttesekből is ismerős lehet, de a következő szóló dalat arról nagyot. 11 évesen kezdett gitározni, 15 évesen pedig megnyerte élete első versenyét is. Ő Rácz Gergő, és a Bennünk a világ, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Rádió Antrit. FM 101. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: LP. Megalosztom, jó. Egy lazulgatos nóta a 15 óra utolsó perceiben, két perc múlva már a 16-nál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy sokaknak, sok szerencsésnek vége a melónak, úgyhogy hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, meg persze, ha autóban van, amúgy akkor is érdemes figyelni, de hozom természetesen majd a legnagyobbakat még a folytatásban a melóhoz is, illetve a pihenéshez. Kamrád énekel elsőként, ez lesz a Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból. Urán tartott a cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a pécsi járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranilacetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuelát és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Sokan a romok alól kiáltanak segítségért.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Hallotta, odakint hőkupola van, vagyis nagyon meleg, itt az Antriton pedig a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Kamrád énekel nálunk a 16 órában, ez a Be Mine.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

Madonna és egy Music egy évezred fordulós nóta szólt itt az Antritón a ma kedvencei és a tegnap slágerei között a pop királynőjétől. Most viszont stílust váltunk, énekest is, na meg időben is jövünk kicsit közelebb a jelenhez. Mike Posner és az I Took a Pill in Ibiza már forog is.

Substitution, Asperger, itt az Antriton, Purple Disco Machine, Kungs és Julian Perret, a közöse volt 16 óra 30-kor a ma kedvencei, na meg a tegnap slágereik között, ahova ezúttal egy felhívással érkeztem megint csak, ugyanis találtak egy drága női olvasó szemüveget, drágának tűnő olvasó szemüveget Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ előtti padok között, hogy melyik oldalról, azt nem tudom, de ha esetleg arra járt és ült valamelyik padon, az olvasó szemüvege pedig nincs benne a tokban, vagy legalábbis nem találja otthon, akkor mindenképpen érdemes utána nézni, és csörögni nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-re dobni egy SMS Viber üzenetet, és akkor igyekszünk összekötni a megtalálóval, hát ha jogos gazdájához oda talál ez a bizonyos női olvasó szemüveg. Úgyhogy ha egyébként ön is valamit elhagyott, akkor csörögjön nekünk 74-444-444, igyekszünk megtalálni, és természetesen ez fordítva is igaz, szóval megkeressük a gazdáját is, meg legalábbis megpróbáljuk, megpróbáljuk feldobni egy kicsit a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A Bon Jovival például, ez lesz mindjárt a We Were

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Egy amerikai rock együttessel folytatjuk, akik a popmetal stílus megalkotóiként váltak népszerűvé. Összesen 16 albumot adtak ki, amiből több is az első helyen kötött ki a világ toplistáin. Ők a Bon Jovi és a We Weren't Born to Follow. Itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Whitney Houston a nosztalgiáztunk. My Love is Your Love. Ez volt itt az Antriton a 16 óra utolsó perceiben. Ez pedig azt is jelenti, hogy gyorsan jönnek a hírek. Aztán hozom is vissza a legnagyobbakat a folytatásban. Avril Lavigne és a Complicated. Ezzel indulunk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Eddig 4 ember letartóztatását rendelt el a bíróság az NKA ügyben. A V4 védelmi miniszterei tárgyaltak. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az őrizetbe vett 6 tisztviselőből 4-nek már elrendelte egy hónapra a letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Valamennyien a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás gyanúsítottjai a pályázatok elbírálásában érintettek, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvívője. Bodó Marianna elmondta, az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A gyanú szerint az NKA a döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A V4 védelmi miniszteri együttműködés újraél, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus Magyarország honvédelmi minisztere a visegrádi országok védelmi minisztereinek találkozóján tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. A miniszter óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új magyar kormány felállása után a V4 országok védelmi miniszterei már el is jöttek Magyarországra. Tájékoztatása szerint lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ruszin Szendi Romulus fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között, valamint vegyenek részt egymás hadgyakorlatain annak érdekében, hogy ismerjék egymás eljárásrendjét. A kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárás csütörtökön, ahol arról tájékoztatta a sajtót, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint pedig várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter kiemelte, hogy összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fog ellátni. Hozzátette, mivel tömegrendezvények és sportesemények egyaránt lesznek a hétvégén országszerte, igyekeztek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együtt. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hőség még mindig rekkenő, a dalok viszont fergetegesek itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit pedig bekészítettem az utolsó közös óránkba is. Avril Lavigne indít, ez a Complicated.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A Krisztián Dalát fújta el a szél itt az Antriton, akiket egyébként lehet szeretni, na vagy nem szeretni, az biztos, hogy nagy utat jártak be a magyar zeneiparban, Lajtai Katinak pedig szexuális kötődése is van, így büszkék lehetünk rám. A folytatásban nyelvet váltunk egy legendás énekessel és együttessel éneklünk együtt. Ők a Take That és a Back for Good.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

My Smith és Neil Warren közöse a Drive Safe szólt itt az Antriton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. 17 óra 34-et írunk, én pedig fontos információkkal érkeztem, mert nem lehet elégszer elmondani, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy óriási a hőség a kánikula odakint. Meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást egyébként pénteken éjfélig, szombaton pedig érvénybe lép a harmadfokú riasztás, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, mint arra mi is felhívtuk már a figyelmet az előző napokban, hogy a következő napokban tartósan extrém melegre kell számítani, ez fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok pedig ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra, és persze egymásra is. A hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, ne feledje, legyen nálunk mindig ivóvíz, az alkohol, koffein és a magas cukortartalmú italok pedig kiszáradáshoz vezethetnek, ezért azokat igyekezzünk mellőzni. A legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, nagyon fontos, és ha tehetjük, akkor húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe, viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, ugye nem feketét, mert a szívja magába a meleget, és inkább vegyünk használatba párakapukat, amikor járunk, kelünk az úton, hiába egy kicsit vizesek leszünk, de ezzel a vízpermettel hűtjük magunkat. Vízparti pihenéskor, ha már víznél vagyunk, akkor felhevült testtel soha ne ugorjon vízbe, lassan, fokozatosan kell lehűteni a szervezetünket. A nagy melegben pedig kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért figyeljünk a viharjelzésekre. A nagyobb magyarországi tavakon április 1-je és október vége között viharjelző rendszer is üzemel, a Balatonon 54, a Velencei-tónál 4, a Tiszatónál 5, a Fertőtónál pedig 11 ilyen viharjelző lámpa található, és egyébként, hogy ezek mikor villannak fel, azokat az információkat az antrit.hu oldalon írt cikkünkben is megtalálja. Ami még nagyon fontos, gyermeket, házi kedvencet, vagy bárkit, teljesen mindegy, hogy kicsodát, soha egyetlen percet ne hagyjunk a parkoló autóban, pillanatokon belül földi pokollá tud változni, már ami a hőmérsékletet illeti, úgyhogy nem szabad, ha ilyet lát, akkor mindenképpen tárcsázza a 112-es segélyhívó számot, hogy sikerüljön kiszabadítani a bent rekedteket. Ha pedig autóban van, mert pedig lehetséges, hogy a nagy melegben utaznia is kell, akkor a ma kedvencét és a tegnap slágereit játsszuk ehhez a folytatásban is. Sabrina Carpenter és a Taste, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, Soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
0: Ennyi volt a reklám.
5: A még mindig csak 27 éves Sabrina Carpenterrel folytatjuk, aki eleinte tévés gyereksorozatokban kezdte karrierjét, majd éneklésre váltott, nemrég pedig Taylor Swift-re nyitotta meg a világ legjövedelmezőbb koncertturnéinak előadásait. Szólt tőle a tészt, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A hegyekbe fönn, ott milyen jó idő lehet. A Hip Hop Boys énekelt itt az Antriton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Az utolsó perceket tapossuk, már 18 óra előtt járunk, ez pedig azt jelenti, hogy én már a búcsúzom. Holnap reggel viszont még Dávid érkezik a héten utoljára, Valival a napi ötöst faggatják 7 órától, 8-tól pedig majd az ön véleményére lesznek kíváncsiak, illetve programokkal és receptajánlatokkal is jönnek a hétvégére természetesen. Én egyelőre búcsúzom, holnap 13 órától újra együtt rádiózhatunk. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero. Többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban, a Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet osztamálva pályaudvarokon feloldják a kamionstoppot. Nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpar korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hívvonalak járműpark teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, sok a sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 100. egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Dompepe hétfőket!
1: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
3: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntető eljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget. A végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a magyar energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztófilmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóváhagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntető eljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóváhagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. Másfél milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a magyar energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Rádi Andrit FM 101.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, színem a veríték mellett.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

0: ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott.
1: Ez a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hévvonalak járműpark teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülő állomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, sok a sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélek

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.